0: zene, csak az élele.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: És a Muravidéki Magyar Rádióban hamarosan Paulina fog énekelni. Jó reggelt a korán ébredőknek. Ma augusztus 19-e van, szerda, és felhős borongósan indul ez a napunk. Helyenként az éjszaka egy picit szemerkélt az eső, alig észrevehetően, tényleg csak szitálva érkezett, ami okozott mára egy ilyen kicsit párásabb levegőt, meg helyenként harmatot, ettől tudott egy picit frissülni ma reggelre a levegő, de ettől függetlenül is szokatlanul enyhe reggelünk van. Jelenleg a hőmérséklet itt lent van, és a közeli Muraszombatban is 17 fok. Innen indulunk, és hogy hol lesz majd a hőmérséklet maximuma, az nyilván sok mindentől függ, a felhőzettől, meg a derültéktől. De mától újra egy hőhullámba térünk vissza, ami még azt jelenti, hogy ma az az elviselhető kategória lesz, aztán csütörtöktől robban újra a 35 fok, és a hétvégére is 30-31 fokra számíthatunk, és tartósan napos száraz időre, sőt a hőhullám jövő héten kedden csúcsosodik a mostani számítások szerint és a meteorológusok szerint. Úgyhogy a friss reggelen köszöntök mindenkit, hát nyilván mindenki próbálja kihasználni a reggeli frissességet, idefelé jövet is nagyon sokan kerékpároztak például, vagy ebben a szinte még sötét reggelben van, aki a reggeli kocogásán lesz majd hamarosan túl, úgyhogy sokaknak mozgalmasan és dinamikusan indul a nap. Remélem, hogy önöknek is a dinamizmust mi is próbáljuk majd fokozni sok-sok remek zenével. Tartsanak velünk, hallgassák ma is a Muravidéki Magyar Rádiót. A közvetlen segítőtársam Torma Róbert hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofon pedig a műsorvezetőt, Cseresnyés Tündét hallják. És hogyha a naptára nézünk, akkor amellett, hogy mutatja a dátumot, augusztus 19-ét, ma Huba napja van, és hát rengeteg esemény, évforduló kötődik ehhez a dátumhoz is, úgyhogy mindezekre majd kitérünk a folytatásban.

Azt már említettem, hogy nálunk 17 fok van, és túlnyomóan felhős az égbolt, ugyanez jellemzi Muraszombatot is, de nézzük meg a többi nagyvárost. Novo Mesto szintén felhős 19 fokkal, Postojna derült 15 fokot mérnek, Szlovengrádec túlnyomóan felhős 16 fok, a fővárosban Ljubljanában borús az idő 20 fokkal, Lisza felhős 17 fok, Portoros derült idő 20 fok, Mariborban is felhős az ég 18 fokot mérnek, Nova Gorica derült 19 fok, Celje változóan felhőség 18 fok, és a Triglávon is részben felhős az ég, ma reggel 9 fokot mutatnak a hőmérők, az óra pedig 5 óra 37 percet, jön a Hiperkarma már is.

Augusztus 19-e van, és a naptár szerint ma a Huba a főnévnap. Ez egy ismeretlen eredetű régi magyar személynév, nem is találtak rá magyarázatot. Minden esetre gyakori férfi név, és ma Huba napja van, de ott van a naptárban a jóval ismertebb János, Bernát, Lajos és a Marián név is, akik ma ünnepelnek, kívánom, hogy legyen csodás napjuk, sok-sok köszöntéssel, névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, Isten éltesse Önöket!

Veled létezem, ez volt a Vénusz slágere, és tényleg olyan, mintha a hőséggel együtt léteznénk, mert hogy ennyit a hűvös időről, visszatér valóban a hőség. Ma még napközben azért fújdogálni fog a szél, meg viszonylag elviselhető lesz a meleg. Egyébként ezzel az áramlással, ezzel a légáramlással érkeznek a melegebb léghullámok is, és ma már a maximumok 30 fok közelében alakulnak, viszont lesznek ma tartósabban felhős tájak, ott akár kisebb csapadék is előfordulhat, de hogyha a rövid előrejelzést, a háromnapos előrejelzést nézzük, akkor bizony a következő napokban fokozódik a hőség, és sok napsütés mellett 35 fokig is fölmegy majd a hőmérő higanyszála, úgyhogy visszatér idézőjelesen az a kellemetlen időjárás, amit már nehezen tolerál a szervezetünk, mert csak átmenetileg egyetlen napra frissült fel a levegő, úgyhogy megint egy áramlási rendszer előoldalába kerülünk mától, így a szervezetünk egyre nagyobb terhelést kap a hőség által, úgyhogy a nyárnak és a kánikulának még közel sincs vége. Illetve egy dal most kezdődik, úgyhogy már is Adellel jövünk, és a Hiperkarmával.

Nagyon kellemes, lágy, ébresztő hangulatú dalocska volt, de a reggeli csendes utazásban is talán jó társnak bizonyult. Még a The Cars fog zenélni, és a Drive című slágerük jön, úgyhogy aki most éppen autóban ül, vezessen óvatosan, mindenkinek szép reggelt. Hamarosan 6 órakor lesznek friss információk.

0: időjárás.
1: 6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Visszatér a kánikula, nem is akárhogyan. Nem kegyelmez a hőség egyelőre, hiszen erős melegedés várható a következő napokban. Ez szinte hihetetlen most a reggeli borult ég miatt, de egyre jobban vékonyodik majd, meg csökken a felhőzet napközben, és naposra fordul időjárásunk. Lesznek tartósan felhős területek, és ott akár kisebb esők is lehetnek a következő órákban, de egyébként ahol feloszlik a felhőzet, ott kicsi az esélye a

0: csapadéknak. Megélénkül a szél, ma általában 27 és 33 fok várható majd. Különösen a magasban zajlik most rendkívül erős melegedés, ugye távozik a hideg front, és gyors melegedéssel átveszi helyét a megterhelő hőhullám. Így csütörtökön sok napsütésre számíthatunk gomoly és fátyolfelhőkkel, helyenként lehetnek kisebb záporok és zivatarok is, és akár az intenzív heves zivatar sem zárható ki, leginkább a hegyvidéki területekre jósolják ezt a meteorológusok. Megélénkül a szél, csütörtökön a hajnali órákban 17-23, délután pedig 31 és 37 fok között alakul majd. Fátyol és gomoly felhők mellett pénteken is sok napsütést kapunk, helyenként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és lehetnek pénteken is szórt jelleggel kisebb záporok. Több helyütt megélénkül a szél, pénteken a hajnali 15-23 fok után délután már 30-38 fok közé megy föl a hőmérő higanyszála. Szombaton és vasárnap napos időre van kilátás, gomoly felhőképződéssel, helyenként előforduló kisebb esőkkel, záporokkal, megélénkülő széllel. Szombat és vasárnap hajnalban is 15-22 fokra készülhetünk, még napközben 27-36 fok között alakul majd a hőmérsékleti maximum. A jövő hét elején is még meleg lesz, hétfőn sok napsütés, gomoly felhőkkel, elszórtan kisebb esőkkel, hajnalban 14-22 fokkal, délután viszont újra 26-36 fok valószínű majd. És a mostani számítások szerint jövő héten kedden várható a legmelegebb, akkor akár 38 fok is lehet, túlnyomóan napos idővel, és kedd este, illetve az éjszakai órákban ér el bennünket egy erőteljesebb hidegfront, ami a jövő hét közepétől teljesen átalakítja időjárásunkat. Már közel sem járunk majd a 30 foknál, általában 23-26 fokra számíthatunk a jövő hét második felétől. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mit jelent a visszatérő hőhullám, az, hogy nem kegyelmez a szervezetünknek. Különösen a magasban erős a melegedés, ugye távozik most a hidegfront, és a gyors melegedéssel nagyon megterhelő tüneteket kapunk. Tulajdonképpen egy nap pihenő után most nagy erővel indul be újra a hőhullám, és ez bizony jelentős panaszokat okoz az arra érzékenyeknél. Egyébként a nagy napi hőingás is fokozza a tüneteket, és fenntartja a szervezet fokozott terhelését. Mindenképpen számítani lehet arra, hogy a gyors melegedés általában melegfronttal együtt járó panaszokat hoz, a keringési rendszerünket terheli meg fokozottan, ismét a gyulladásos jellegű folyamatok erősödése várható. A vérnyomás inkább a leeső értékek irányába változik, gyakoribb lesz a rosszulét, a szédülés, az erősödő fáradékonyság, és a figyelmetlenség is jellemző lesz. A következő napok tendenciájának az ismeretében ismét figyelnünk kell a hőterhelés elkerülésére, semmiképpen se tartózkodjanak a tűző napon, kerüljék a felesleges fizikális túlterhelést is. Egyelőre ebben segítségünkre lesz még mindig az éjszakai lehűlés, ez segít arra, hogy felfrissüljünk, és elősegíti a jobb alvás minőséget is. Viszont a következő napokban számítsanak ezekre a tünetekre fokozott jelleggel, és nagyon fontos, hogy a fejfájósok, migrénesek, frontérzékenyek számára a következő pár nap kifejezetten nehéz lesz. Egyre gyakoribbá, erősebbé válnak a hőhullámok, szélsőségesen nagy változásokba lépünk újra bele.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról egyelőre nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan. Ma elsősorban Gornyaradgona körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! 6 óra 6 perc van, a friss információk után egy régi klasszikus jön az LGT-től. Hamarosan itt lesz a Kovalszky meg a Vega is, és aztán lapszemlézünk, és megnézzük az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit is.

Fél perccel vagyunk negyed hét után, ígértem lapszemlét az Alai Hírlap friss szerdai számában. Olvashatnak arról, hogy nyáron sok gazdi szeretné magával vinni négylábú társát a Balatonhoz, ám a balatongyöröki strandok esetében ez nem lehetséges. A Tourinform Balatongyörök most a kutyás strand kapcsán tisztázta a szabályokat, mert rendszeresen felmerülnek ugyanazok a kérdések. Mi van akkor, ha a kutya kicsi, jól nevelt, pórázon van, és még csak a vízbe se menne. További részletek a Zalai Hírlap mai számában, ahol szintén olvashatnak arról, hogy nagy meglepetés várja hamarosan a gyerekeket egy zalai óvodában, hiszen új fejlesztéssel gazdagodott a Zala-Szent Iváni Füles Mackó óvoda udvara, amely a gyerekek szabadidejét és mozgását is színesebbé teheti. Részletek a mai lapszámban. A sportoldalon pedig arról is olvashatnak, hogy sötétedésig futballozott a Zete és az FTC. Szendrei sorsa még nem dőlt el, az edző szerint jó csapatuk lesz. Az Zete FC és a Ferencváros hétfői találkozója után sok szempontból okosabbak lettünk, hiszen az kiderült, hogy az egerszegi csapat jobbannál, mint amit előtte a Vasas ellen mutatott, de az eredmény mégis ugyanaz lett vereség, hogy miért. Elolvashatják az Alai Hírlap mai számában.

Már is mondom, mennyire volt mozgalmas az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból, hát akad dolguk a rendőröknek, ugyanis Muravidéken 4 közlekedési balesetnél helyszíneltek, 4 bűncselekmény volt, 1 közrendsértés, 1 autót parkolóban rongáltak meg, és 4 esetben történt vadgázolás. A közlekedési balesetek közül 2-ben szerencsére csak anyagi kár keletkezett, másik 2 baleset során azonban egy személy könnyebb, 2 további pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A bűncselekmények tekintetében a rendőrök lopásnál, pénzhamisításnál, erőszakos magatartás ügyében, illetve fenyegetéssel foglalkoztak. És ne feledkezzünk el a Trafipaxról sem, ma Gornyaradgonai rendőrkapitányság területén mérik a gyorshajtókat, legyenek óvatosak.

Ezt az Intelmet Geszti Pécertől kaptuk, ne feküdj le haraggal, és nem szabad haraggal fölkelni sem, úgyhogy remélem, hogy egy nagyon szép és nagyon kellemes reggelre ébredtek önök is. Egyelőre felhős az ég, friss a levegő, 17 fok van jelenleg Lendván, és az ország nagy részére egyébként ez jellemző, de ez majd a délelőtt folyamán változni fog, és jobbára napos időt kapunk, ami a kültéri programoknak mindenképpen kedvező lesz, úgyhogy mondanám is, hogy ma augusztus 19-én tartják itt Lendván a központi ünnepséget, Szent István király emlék ünnepét. 17 óra 30 perckor kezdődik ez ünnepi megemlékezéssel és a Szent István szobor koszorúzásával Lendván a templom téren. 18 órától pedig ünnepi szentmisével folytatódik a Szent Katalin plébánia templomban. Ez az ünnepi szentmisét 18 órától a Muravidéki Magyar Rádió élő egyenes adásban közvetíti. Ami pedig most a folytatást illeti, Wolf Kati érkezik, fél 7-kor pedig jelentkezik a terepjáró két témával.

0: Fogyász. Úti célok turista szemmel.
1: Egyébként az is érdekesség, hogy a török hódoltság lezárultával az addig elnyomott egriek szeretik volna lerombolni az épületet, ami egyfajta szimbolikus lezárást adott volna a múltnak, de csak úgy pusztán lerombolni a tornyot nem lett volna túl látványos, úgyhogy támadt egy sokkal izgalmasabb ötletük, mégpedig az, hogy inkább ledöntik azt. És a legenda szerint hoztak is 400 ökröt, és ezeket befogták a torony elé, de mind hiába, mert a minaret állva maradt, és még csak meg sem ingott.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával, Egerbe, a Hűsök és a Borok városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn, 11 óra, 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön, 21 órakor.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Jó reggelt kívánok! A szerdai reggeli hírmagazin jelentkezik két témával. Egyre súlyosabb következményekkel jár az idei asszály a szlovén mezőgazdaságban. Az ország szinte valamennyi térségét érinti a tartós csapadékhiány és a rendkívüli hőség. Egyes növénykultúrákban pedig a károk elérik a 90%-ot is. Hogy a kialakult helyzetben mit tanácsolnak a szakemberek a gazdáknak, illetve milyen állami segítségre számíthatnak a gazdák, arról Horváth Dávid szól bővebben.
2: A legnagyobb károk a gyep területeken és a takarmánynövényekben, a kukoricában, a burgonyában, a zöldségfélékben és más szántóföldi növényekben keletkeztek. A mezőgazdasági szaktanácsadók és a szlovén környezetvédelmi ügynökség adatai szerint hosszú ideje kevés csapadék hullik, jelentős a talajnedvesség hiánya, és továbbra is kedvezőtlenek a vízháztartási viszonyok. A szakemberek szerint a gazdáknak már most intézkedéseket kell tenniük a további károk mérséklésére. A talaj nedvességének megőrzése érdekében talajtakarás alkalmazását javasolják, vetés után pedig a földek hengerezését. A növények hőstresszének enyhítésében biostimulátorok, aminosavak és levéltrágyák is segíthetnek. A gyümölcstermesztésben és a kertészetben árnyékoló hálók és talajtakarás alkalmazását ajánlják. Ugyanakkor aszályos körülmények között kerülni kell a kiszáradt talaj mély szántását, a talajherbicidek használatát, valamint a növényi maradványok elégetését. Jánes Ziegler Král mezőgazdasági miniszter az elmúlt napokban több helyszínen is a saját szemével mérte fel a károkat. Hétfőn a mezőgazdasági és erdészeti kamara képviselőivel közösen a Krány környéki gazdaságokat látogatták meg, ahol különösen az állattartó gazdaságok helyzete aggasztó. Mint ahogy József Gorsek, a kamara elnöke a sajtó képviselőinek elmondta, a legnagyobb problémát a takarmány kiesése jelenti, amely helyenként meghaladja az 50%-ot. Ziegler Král miniszter pedig hozzátette.
3: In tu je naše prvo skupno sporočilo in poziv rejcem, da naj ne.
4: Ez az első közös üzenetünk és felhívásunk. Arra kérjük az állattartókat, hogy ne hozzanak elhamarkodott döntéseket az állományuk csökkentéséről, vagy az állatok eladásáról. Hatékonyan és gyorsan fogunk segíteni azzal, hogy olyan intézkedéseket dolgozunk ki, amelyek biztosítják a takarmányhoz való hozzáférést, és pótolják a takarmánytermés kiesését.
3: Pri zagotavljanju krme in nadomestitvi tega izpada pri pridelku krme.
1: A Zene Lelke Lendván című koncerten Csordás Klára énekművész és az Anima Musicae kamarazenekar vonós ötöse lépett fel a zsinagógában. A vendégek a Hétrétország programjaként a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával érkeztek a városba. G. Horváth László hegedűművésszel, a zenekar alapítójával, valamint dr. Csordás Klára operaénekessel és zenetudóssal Botka Ágnes beszélgetett. Ebből következik részlet.
5: Hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy barátaimmal játszhatok együtt most már 16 éve, ugyanis a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetemen még zenakadémistaként alakítottuk meg a zenekart. És hát természetesen volt egy kezdeti fluktuáció, egy természetes fluktuáció, de mondjuk egy olyan 10 éve már az az együttes játszik, akikkel végül is bevállaltuk azt, hogy erre tesszük fel az életünket, erre a kamarazenekarra. És aztán, amikor ebből kiválva még kisebb formációkban játszunk, akkor még fontosabb és nagyobb szerepet kap ez a baráti összetartozás. Hát vannak egyébként házaspárok, és tehát most itt a feleségem volt a második hegedű, úgyhogy ővel nagyon szeretünk együtt játszani, és a családi és baráti kötelékek azok megsokszorozzák azt az energiát, amit bele tud tenni az ember egy produkcióba, a felkészülésbe és a játékba, az odaadásba. Szóval mondom, nagyon hálás sorsom van ilyen szempontból, hogy ja, hát nagyon sok bátorság és energia és erő kellett egyben tartani ezt a csapatot, de most, hogy egyben van tartva már, ez nekünk egy óriási lehetőség, hogy együtt lehetünk. A programról pedig, hát most egy ilyen könnyed nyári elegáns kis kavalgátot akartam összeállítani. Nincs a darabok között különösebb összefüggés, azt leszámítva, hogy szórakoztató buzsikák vannak. Tehát, hogy próbáltam mindenféleképpen a táncosat, dalosat, és hát mondjuk egy Mozartot nem nagyon kell magyarázni, hogy az ember miért tesz bele egy programba, mert ez a bécsi klasszikus zseni, az tényleg olyan elegáns kert muzsikákat tudott én, ami minőségében és hangulatában is, és a legmagasabb színvonal, úgyhogy mindenképp vele szerettem volna kezdeni, és valahogy ez a Britön úgy egy ilyen átvezető funkciója volt, hogy a piaczólákat el lehessen Mozart után játszani, mert az szerintem egy kicsit erős váltás lett volna. A Bartók Bélának a románi pitáncai, meg egy nagyon szeretett repertoár darabunk, amit most örömmel játszottunk, egy kvázi ráadásnak erre a programra.
6: Ez egy nagyon vegyes program, ugye Mozart, Britten, Piazzolla és a végén Bartók, de talán így sok színt tudunk megmutatni a klasszikus zenéből, és hát a Piazzolla ez egy kicsit crossover. Én ugye egy operaénekes vagyok, úgyhogy nekem ez egy újdonság volt. Ezeket most énekeltem először, vagyis tegnap Őri Szentpéteren és ma itt, úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt. Azt gondolom, hogy ez megállja a helyét egy klasszikus koncertben is, és egy más színt ad bele a többi műsor számmal együtt.

Ez volt a Pál utcai fiúk és a Kérnéd című daluk, és bizony, a következő napokban gyakrabban nyúlunk majd a vizes palack után, vagy fogyasztunk folyadékot, mert hogy visszatér a kánikula. Ilyenkor egyébként fókuszba kerülnek azok a zöldségek, gyümölcsök, amelyek rengeteg vizet tartalmaznak, és hidratálni tudják a szervezetet. Általában ez a téma mindig ilyenkor nyáron szokott fókuszba kerülni, amikor valóban az van, hogy rengeteg vizet iszunk, de hát van úgy, hogy egy idő után már megunjuk a sok vizet, és ilyenkor jól jön az a tudás, hogyha tudjuk, hogy mely zöldség vagy gyümölcs az, amit ha fogyasztunk, akkor tudjuk vele pótolni az elvesztett folyadékot. Egyes zöldségeknek, illetve gyümölcsöknek ugyanis olyan magas a víztartalma, hogy ezekkel el is tudjuk kerülni a dehidratációt. Egyébként az őszi időszakban is lehet nagyon meleg, úgyhogy ezeknek a zöldségeknek, gyümölcsöknek abban az évszakban is lesz majd keletje. Ilyen a görögdinnye, és azért tettem az első helyre, mert 91%-a víz, emellett likopin tartalmának köszönhetően azért nagyon sok mindenre jó ez a gyümölcs, kiemelkedő szerepet játszik például, amiatt is, hogy magnéziumban, káliumban gazdag. Aztán, hogyha magas víztartalom, akkor paradicsom. 95%-a annak a zöldségnek vízből áll. A paradicsom ezen kívül A-vitaminban, likopinban szintén gazdag, mindkettő antioxidáns hatással bír, tehát a nyári időszakban főleg nagyon magas UV esetén a sok paradicsom fogyasztás segít védeni a bőrt is. Aztán uborka, 96%-a szintén víz, így bátran készíthetünk belőle salátát, kevés olívaolajjal vagy fokhagymával, egy kis kaporral, hogyha ízesítjük, akkor tökéletes kiegészítője a nyári étkezésnek. Lassan talán majd az erdei gombák is megjelennek, hogyha lesz csapadék. Addig azonban szárazság miatt nem igazán tudunk gombákat gyűjteni, de amint lesz, érdemes gombát fogyasztani, 93% a vízből áll, és ráadásul, hogyha sok gombát fogyasztunk, akkor csökkenti a fáradtságunkat, energiát szabadít fel. Zeller szintén jó, 95% víz, a brokkolinak a 90%, hiszen ennyi vizet tartalmaz, ráadásul fontos tápanyagokat, de lehet fogyasztani jégsalátát, spenótot, a spenótnak is 91% víz, a kelbimbót is említhetném, 85%-ban vizet tartalmaz, karfiol szintén ide sorolható, ezek mind-mind a nyári időszakban, sőt, majd az ősz elején is segítségül hívhatók, hogyha hőség van, meleg van, ezeket fogyasztva tudjuk egyébként a vizet pótolni a szervezetben, hiszen nagy mennyiségben tartalmaznak ezek a gyümölcsök, zöldségek vizet, úgyhogy érdemes ezekkel a következő napokban is kalkulálni, hiszen mától visszatér a kánikula, de intenzíven csütörtöktől számíthatunk majd rá.

Hát akkor ugorj, erre biztatott bennünket Mező Misi, ez volt a Magna Cum Laude slágere, egy perccel vagyunk most 3:45 után, jó készülődést mindenkinek, hogyha éppen munkába indulnak, érdemes gyakrabban az órára pillantani, és érdemes időt szenni azért a reggelire is, szerintem mindenkinek megvan a kedvence, mi az, amit gyorsan el lehet készíteni, és mi az, amire esetleg több idő van, nyugodtabban el lehet fogyasztani. Hát van, aki már azt írta, hogy mától szabadságom van, inkább lassabbak a reggelek, több mindenre van idő, és hogyha van idő arra, hogy mondjuk a reggelire több időt szánjunk, meg az elkészítésére is, akkor itt van most már a szőlőszezon, és ugye ez a rendkívüli hőség a szőlőt is jóval előbb érlelte, és erőbb kezdődik a szüret, tehát frissen szedett szőlőből például nagyon jó reggelit lehet készíteni. Egy a lényeg, hogy a szőlőt meg kell sütni, és hogyha ezt kecskesajttal és pirítóssal együtt készítjük el, akkor egy nagyon különleges ízvilágú és nagyon laktató finom reggelit kapunk. Általában a szőlőt legtöbbször frissen szoktuk fogyasztani, fürtönként, mert úgy az igazi, vagy esetleg belekerül gyümölcs salátába, pedig néhány perc sütés után teljesen megváltozik ennek a gyümölcsnek a karaktere, mert a sült szőlő jól illik a sós, krémes sajtokhoz, például a kecskesajt enyhén karakteres ízét nagyon szépen ki tudja ellensúlyozni ennek a gyümölcsnek az édessége is, hogyha pirított kenyérrel készítjük, akkor kapunk egy ropogós alapot, és egy egészen finom reggelit, amit gyorsan és egyébként viszonylag könnyen el lehet készíteni, borzasztó egyszerű, a szőlőt csak be kell tenni a sütőbe, pár perc alatt átsütni, ilyenkor egyébként sütés közben megreped a héja, és ilyen kicsit zselés anyagú lesz a szőlő, ezt kell összekeverni a kecskesajttal, és aztán mehet a pirítósra, de hogyha valaki például nem szereti a kecskesajtot, akkor ahelyett lehet használni akár ricottát, különböző krémsajtokat, vagy enyhébb kéksajtot. Egy a lényeg, hogy egy nagyon finom ízvilágú és tökéletes reggelit lehet készíteni ebből a finom gyümölcsből, egy kis sajttal fűszerezve, meg némi pirítóssal próbálják ki.

Maja Kautz énekelt, ma augusztus 19-e van, szerda, és ennek az évnek már a 231. napjánál tartunk. A fő névnap a Huba, és világnapok tekintetében ma van a fotózás világnapja, ugyanis a Francia Tudományos Akadémia 1839. augusztus 19-én jelentette be hivatalosan a fotózásnak a felfedezését. És humanitárius világnap is van, az ENSZ közgyűlése hozta létre a 2003. augusztus 19-én Bagdadban történt humanitárius dolgozókat érő bombamerénylet áldozatainak az emlékére. Egyébként ünnepi előest van, hiszen Magyarországon holnap nemzeti ünnep, augusztus 20-ai Szent István nap közvetlen előestéjét ünneplik, így nagyon sok fesztivál, kulturális program, koncert veszi kezdetét már a mai napon az ünnepet megelőzően, és hát a mai napnak vannak azért híres szülöttei, ezen kívül történelmi eseményei, úgyhogy a következő órában belelapozunk majd a napi kalendáriumba, és megnézzük ezt az augusztus 19-ét hagyományok, érdekességek tekintetében is. Akik pedig most ébredeznek így 6 óra 53 perckor, jó reggelt kívánok, de egyébként szép és jó reggelt mindenkinek!

Egy kicsit elkísért bennünket a Szolvév, még egy dalocska érkezik, aztán hamarosan 7 órakor már meghallgathatják az aktuális friss híreket a reggeli hírszerkesztő Szabó Rudolf.

iszonyatosan friss. Évről évre kihagyhatatlan. Ágrá. Nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá. Ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem. A vásárok otthona. Bográcsfest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bográcsfest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bográcsmester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátó toronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bográcsfesten.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 óra van. A mikrofonnál Szabó Rudolf, hírszerkesztő. Az ellenzéki pártok támogatják azt a petíciót, amelyben Miha Brejc, az SDS egykori tagja, a parlament elnökének Zorán Sztevánovicsnak lemondását és a Black Cube ügyet vizsgáló parlamenti bizottság felállítását kezdeményezi. Az ellenzék szerint Sztevánovics megsérti az alkotmányt, visszaél a parlamenti eljárásokkal és nem védi megfelelően az ellenzék alkotmányos jogait. A parlament elnökének leváltáshoz titkos szavazáson 46 képviselő támogatása szükséges. Az ellenzéki kezdeményezőknek azonban összesen 40 szavazatuk van. A petíciót hétfőn tette közzé Miha Brejc. A kezdeményezést eddig már több mint 48 ezeren írták alá, így az eredeti célkitűzést már teljesítették. Új fejezet kezdődik a magyar közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT az MTI-vel. A közlés szerint a közmédia stábjai ott lesznek az összes fontos ünnepi rendezvényen, valamint a vidéki, határon túli és külföldi magyarság eseményein is. A közmédia élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást és az azt követő légiparádét,

0: a debreceni Virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. 21 órától szintén élőben láthatják a nézők a Duna parlamenti szakasz előtti látványelőadást. Az ünnepi műsorfolyamban az M1-en híradót is láthatnak a nézők. Nincsenek tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, közölte Donald Trump, amerikai elnök kedden. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, nem zajlanak tárgyalások vagy megbeszélések Iránnal és terben sincsenek. Trump bejegyzésében állította, a hormozi szoros nyitva áll és működik. Az ott elhelyezett összes tengeri aknát eltávolították vagy megsemmisítették. Az elnök hozzátette, hogy az iráni kikötők elleni haditengerészeti blokkád érvényben van és teljes mértékben érvényt szereznek neki. Sport. Három döntetlen született kedden a labdarúgó bajnokok ligája selejtező playoff körének első mérkőzésein. Egy-egy lett a végeredmény a Fenerbahce-Lyon összecsapáson. Openda góljával a franciák szerezték meg a vezetést, a törökök válasza a fordulás után érkezett, Greenwood talált be. 2-2-re végződött Zágrábban a Dinamo és a Viking Stavanger közti mérkőzés. Mind a négy gól az első félidőben született. Beljo és Lisica a horvát, Christiansen és Tripic pedig a norvég oldalon talált be. A Levski Sofia AEK Atin mérkőzés 0-0-val ért véget.
1: Időjárás.
0: Ma többnyire napos idő lesz. Délelőtt északkeleten is felszakadozik a felhőzet. Napközben délnyugati szél fúj. Késő délután és este nyugaton egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A Mura vidéken folyamatos a forgalom. Fennakadásokról számolnak be a Ljubljanába vezető útszakaszokon, a Steyr autópályán Körtina után, a Dolinszkai autópályán Bics és Ivancsnagorica között, valamint a tengermelléki strádán Dragomer előtt.

Mindenki valaki Charlie dalával nyitottuk ezt az órát, most 7 óra 9 perc van, és ígértem, hogy megnézzük, hogy mi minden kötődik ehhez a dátumhoz. Augusztus 19-e van, ahogy már említettem, ma van a fotózás világnapja, és humanitárius világnap is van, de azért a mai nap hagyományok, érdekességek tekintetében is fontos, és hogy miért? Mert hogy augusztus 19-i naphoz számos különleges népi megfigyelés, meg történelmi fordulópont és kulturális érdekesség is kapcsolódik, és ez valamennyire megalapozza egyébként az augusztus 20-ai ünnepnek a hangulatát is, de először nézzük a népi hagyományokat, meg az időjárási megfigyeléseket, mert ez most fontos. A régi kalendáriumok szerint az augusztus közepi jeles napok, mint például a Nagy Boldogasszony, illetve a Szent István nap közötti időszak, kiemelt fontossággal bírtak az aratás és az őszi vetés előkészítésében. Ma van az új kenyér előestéje. A paraszti kultúrában augusztus 19-én fejezték be az előkészületeket az új búzából készült liszt megsütéséhez. A kovászt sok helyen már ezen az estén bedagasztották, hogy augusztus 20-án hajnalban kisüthessék az első új kenyeret. De a mai naphoz köthető a gólyák útrakelése is. A népnyelv szerint a gólyák és a fecskék augusztus közepe után kezdik meg a gyülekezést. Ha augusztus 19-e és 20-a körül a madarak tehát korán és csoportosan kelnek útra, az a népi hiedelem szerint nagyon korai és hideg őszt vetít előre.

Kanyarodjunk vissza a mai dátumhoz, augusztus 19-éhez, mert nem csak népi hagyományok, időjárási megfigyelések kapcsolódnak hozzá, hanem történelmi és kulturális érdekességek is, hiszen ezen a napon a világtörténelemben meg a magyar kultúrában is sorsfordító események zajlottak le. Az első római császár halála is e naphoz kötődik, időszámításunk szerint 14-ben, augusztus 19-én hunyt el Augustus császár. Érdekesség, hogy maga az augusztus hónap is róla kapta a nevét. 1083 Szent István szentélyavatása, bár a köztudatban augusztus 20-a él ünnepnapként, bizonyos történelmi források és kalendáriumok szerint a székesfehérvári bazilikában első István király relikviáinak oltárra emelése, ami a szentélyavatást jelentette, valójában augusztus 19-én éjszaka vette kezdetét, és augusztus 20-án teljesedett ki. 1989 pán-európai piknik. Ezen a napon ugyanis Sopron közelében tartották azt a béke demonstrációt, ahol a határ jelképes megnyitásával több száz kelet-német állampolgár szökött át Ausztriába. Ez az esemény lett a vasfüggöny leomlásának és a berlini fal átvágásának egyik legfontosabb előzménye. 1993-ban pedig pontosan augusztus 19-én nyitotta meg kapuit a legelső Sziget Fesztivál, akkor még Diác Sziget néven, az óbudai hajógyári szigeten. És egyébként a mai naphoz köthető például időjárási rekord is. 1948-ban jegyezték fel, bár a nyár utolsó hónapjáról van szó, de 1948-ban ezen a napon legkorábban mérték a nyári hóesést Magyarországon a Bakonyban, mégpedig Zirc területén.

Lapozzuk tovább a napi kalendáriumot. Van itt még néhány érdekesség. Többek között az aranyláz. 1848-ba megyünk vissza, augusztus 19-e. A New York Herald című lap beszámolt a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról, és ennek következtében kitört az aranyláz. A világ minden részéből aranyások és kalandorok áramlottak Kaliforniába, amelynek lakossága 1849 végére már meghaladta a 100 000 főt. 1848. december 5-én James Knox Polk, az Amerikai Egyesült Államok 11. elnöke, a kongresszushoz intézett szokásos üzenetében hivatalosan is megerősítette a kaliforniai arany felfedezésének hírét. De ez a történet pont ezen a napon, augusztus 19-én kezdődött. 1883-ban e napon született Gabrielle Coco Chanel, francia divat tervezőnő. De szintén a mai napon látta meg a napvilágot Joey Tempest, ő a Europe énekese, 1963-ban született, és éppen ma 63 éves, úgyhogy Joey Tempest érkezik mindjárt a Europe-pal és a Carry című dallal, de van itt még egy énekes, 1957-ben született Sebestyén Márta, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas népdal énekesnő, 69 éves a mai napon, úgyhogy ő is érkezik a folytatásban, de előtte Európa, aztán a muzsikás együttessel érkezik Sebestyén Márta.

0: Fél 80, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Az ország nagy részére még mindig a felhős, borongós időjárás a jellemző. Itt lánván 17 fokot mutatnak a hőmérők, de országosan is ez a 15 és 20 fok közötti érték jellemző most is, jobbára felhőséggel, de nagyon sok helyütt már hajnal óta tisztult az égbolt, így Novagorica, Portorozs, Liszta, Ljubljana térsége, Posztolyna térsége derült időt hozott, és ott némileg csökkent is a hőmérséklet. Nézzük, hogy mire számíthatunk a mai napon és a következő napokban. Elnézést. Tehát nézzük, hogy milyen lesz az időjárás a következő napokban. Az biztos, hogy visszatér a kánikula, és ez nem biztos, hogy mindenkinek jó hír. Aki nehezen viseli a nagy meleget, az készüljön arra, hogy a következő egy hétben sajnos még ezzel meg kell barátkoznunk, ugyanis nem kegyelmez nekünk a hőség, orvos-meteorológiai szempontból sem, úgyhogy megterhelő napok várnak ránk. Ma még viszonylag elviselhető 27-33 fokban bízhatunk. A délelőtti órákban mindenütt vékonyodni, csökkenni fog a felhőzet, így egyre inkább naposra fordul időjárásunk, több helyütt megélénkül majd a szél, és ahogy említettem, 27-33 fok lesz majd kora délután. A magasban rendkívül erős melegedés zajlik, és ennek a hatását érezzük majd holnaptól. A hidegfront ugyanis a mai nap folyamán távozik, és egy nagyon gyors melegedés indul meg mögötte. Csütörtökre sok napsütést kapunk, időnként fátyol és gomoly felhőkkel, előfordulhat holnap kisebb eső, illetve zápor, hajnalban 17-23, holnap napközben 31-37 fok valószínű. Pénteken is sok napsütést kapunk fátyol és gomoly felhők mellett, helyenként erőteljesebb gomoly felhőképződéssel, így ott kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-23, pénteken délután 30 és 38 fok között alakul majd a csúcsérték. A hétvégére szombat-vasárnapra napos időt kapunk, némi gomoly felhővel, helyenként kisebb záporokkal, de minimális az esélye hétvégén a csapadéknak. Többfelé megélénkül a szél, szombaton és vasárnap is az éjszakai hajnali órákban 15-22 fokra számíthatunk, délután viszont 27-36 fok közé megy föl majd a hőmérséklet. A jövő hét elején ez még fokozódik, hétfőn, kedden még szokatlan meleget kapunk, hétfőn 26-30 fokkal, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, és a hőség kedden csúcsosodik kiugróan, helyenként akár elérheti a 38-39 fokot is, a mostani előrejelzések szerint, éjszaka pedig helyenként nem csökken 25 fok alá a hőmérséklet, és ezzel a keddi nappal zárul az idei, talán utolsó hőhullám, mert hogy szerdától, jövő hét szerdától drasztikus változás áll be időjárásunkban, nagyon erős hidegfront érkezik, és nagyjából 15 fokot zuhan majd a hőmérséklet, így szerdán napközben már csak 20-23 fokra lehet készülni, de marad a napos felhős időjárás, egyelőre jelentősebb mennyiségű csapadékot ez a hidegfront sem hoz magával, ez is egy száraz hidegfront lesz, de átalakítja időjárásunkat. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez a változás mit generál. Volt egy pihenő napunk, most viszont nagy erővel, erőteljes melegedéssel visszatér a hőhullám, egyelőre még a magasban, de holnaptól már talajszinten is. Így aztán, aki érzékeny egyrészt a gyors változásokra, másrészt a melegfrontra, akkor számítson arra, hogy nagyon erős lesz az ingadozás, és ez mindenre igaz lesz. Például arra, hogy a gyulladásos jellegű folyamatok erősödni fognak. Aztán rendkívül erős terhelést kap a keringési rendszerünk, gyakoribb lesz a rosszul lét, erősödő fáradékonyságot, figyelmetlenséget tapasztalhatunk, és a vérnyomás is változni fog, leginkább a leeső értékek irányába fog változni. A következő napok tendenciájának az ismeretében nagyon kell figyelnünk a hőterhelés elkerülésére, Tehát semmiképpen se tartózkodjanak tűzőnapon, kerüljék a következő napokban a felesleges fizikális túlterhelést is. Mindenképpen fontos, hogy azért éjszaka kapunk egy kis támogatást az éjszakai lehűléssel, hiszen frissülni fog a levegő, ez elő tudja segíteni a jobb alvás minőséget. Viszont a következő napokban vízpartokon, nagyvárosok belső területein számítani kell trópusi éjszakákra, helyenként füllettség ronthatja a hőérzetünket. És fontos tudnivaló, fejfájósak, migrénesek, frontérzékenyek, gyakoribbá, erősebbé válik a hőhullám, szélsőséges nagy változások indulnak el, és mindezek tartósan egyébként a jövő hétre is átnyúlnak, és pont emiatt veszélyesen terhelik a szervezetet. Érdemes minél többet pihenni, amikor csak lehetőség van rá.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de trafipaxos sebességmérést ma is tart a közlekedési rendőrség, elsősorban Gornyaratkon a körzetében. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk! Fél nyolc múlt 6:30, már is jön Travis, itt lesz az Intim Torna Illegál, és hamarosan Miley Cyrus.

Dream as One, ez volt Miley Cyrus dala, és ugye a legújabb Avatar filmnek ez az egyik fő cím dala, egy kellemes kis melódia, és azt gondoljuk, hogy ha csendesen is éljük a mindennapjainkat, és mondjuk zajoktól mentesen, attól függetlenül rengeteg inger ér bennünket, és azt mondják a szakemberek, hogy mostanság mi a csendes betegségek korában élünk, ugyanis a modern életmód sok olyan terhelést hozott, ami nem feltétlenül jelenik meg például klasszikus betegségként. A krónikus stressz például folyamatosan aktiválja a szervezet reakcióit, még akkor is, hogyha mondjuk nincs konkrét veszély. Ez hosszú távon kimeríti az idegrendszerünket, befolyásolja az alvásunkat, akár az emésztésünket, és nyilván az energiaszintünket is. Hasonló jelenség figyelhető meg például a mozgáshiány, a helytelen táplálkozás, vagy éppen a túlzott képernyő használat esetében is. Ezek önmagukban nem mindig okoznak például azonnal diagnosztizálható betegséget, de lassan, fokozatosan bizony rontják a szervezetünk működését. Az ember pedig csak azt érzi, hogy valami nagyon nem oké, de nem tudja pontosan megfogalmazni azt, hogy mi az, ami nem oké. A test és az elme nagyon finoman megbomlik a köztük lévő egyensúly, de nem olyan látványosan, hogy egyértelműen jelezze nekünk, hogy baj van. Így alakulhat ki az az érzés, hogy nem vagyok beteg, mégsem vagyok igazából jól. Hát a közösségi média, meg az állandó információ áradat is hozzájárulhat ehhez az állapothoz. Az agy ugyanis folyamatos inger alatt van, nincs valódi pihenő időnk, ami hosszú távon mentális fáradtsághoz vezethet. Ez nem feltétlenül jelenik meg betegségként, hanem inkább így általánosságban ilyen lemerültségként. Hát érdemes ezen elgondolkodni, hogy valóban a csendes betegségek korát éljük-e, vagy csak érzékenyebbé váltuk mondjuk erre a modern életmódra és annak hatásaira. Nyugodtan megírhatják a véleményüket, hogy önök mit gondolnak erről. Egy biztos, hogy reggeltől estig, sőt, talán még az éjszakai alvásunk során is, ha megébredünk, akkor azonnal ránézünk a képernyőre, és gyorsan pörgetünk egyet a közösségi oldalakon, és úgy próbálunk visszaaludni, szóval folyamatos információ áradatban töltjük a mindennapjainkat, és bizony kimutatható, hogy túlzott képernyő használat határozza meg a mindennapjainkat, még munkavégzés közben is. Bár most, amit mondok, azt talán pont arra ösztökéli önöket, hogy gyakrabban kattintsanak majd jövő héten is a Facebook oldalunkra, mert hogy jövő héttől Facebook játékot indítunk, ami azt jelenti, hogy érdemes lesz a Muravidéki Magyar Rádió Facebook oldalát figyelni, és az ott megjelenő játékban részt venni, hiszen értékes nyeremények várnak majd önökre. Mindez jövő héten hétfőtől startol. Most azonban még csak szerda van, augusztus 19-e és 7 óra 51 perc. Margaret Island jön az AD stúdió, itt lesz John Newman, 8 órakor pedig jönnek a friss hírek.

hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem, a vásárok otthona. Bográcsfest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja Önöket a Bográcsfest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Misa Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bográcsfesten.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 8 óra van. A Celje labdarúgó csapata ma 21 órakor Pozsonyban játssza a Bajnokok Ligája selejtező utolsó fordulójának első mérkőzését. A szlovén bajnok a favoritnak számító Szlovánnal találkozik. A visszavágót jövő héten rendezik Celjében. A pozsonyi csapatnál két szlovén, Kenan Bajric és András Sporrár is szerepel, utóbbi sérülés miatt várhatóan hiányzik. Ha a Celje kiesik, az Európa Ligában folytathatja. A humanitárius világnapon a szlovén Vöröskereszt a segélyszervezetek munkatársainak védelmére szólított fel. Mint közölték, miközben csökkennek a humanitárius források, rohamosan nő a segítségre szorulók száma, a segélymunkások elleni támadások pedig rekordot érnek el. 2023 óta csaknem 100 a Vöröskereszt és a Vörös Félhold nemzetközi hálózathoz tartozó önkéntes és munkatárs vesztette életét munkája közben. Az idei év első felében további 21 segélymunkást öltek meg. A Vöröskereszt szerint a humanitárius dolgozók biztonságát világszerte garantálni kell. Legalább 6 palesztin meghalt, további 14 ember pedig megsebesült a keddesti izraeli légicsapásban Gáza városban. Az izraeli hadsereg közlése szerint a támadásban a palesztin Hamas több parancsnokát vették célba. A Hamas irányítás alatt működő gázai polgári védelem szóvivője szerint az izraeli hadsereg a gázai kikötőben lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek sátrait támadta. A halálos áldozatok között egy gyermek is van. Sport. A Barcelona labdarúgó csapata megvásárolta Manchester City középpályását, Rodrit, aki 2030-ig írt alá új klubjánál. Rodri már hétfőn megérkezett Barcelonába, és a klub kedden be is jelentette az aranylabdás középpályás megszerzését. Sajtóhírek szerint a katalánok 65 millió eurót fizettek érte. A 30 éves labdarúgó 7 év után tér vissza Spanyolországba. Rodri 2024-ben megkapta az aranylabdát.
1: Időjárás.

0: Ma többnyire napos idő lesz. Délelőtt északkeleten is felszakadozik a felhőzet. Napközben délnyugati szél fúj. Késő délután is este nyugaton egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Holnap ismét napos idő lesz, időnként megnövekvő felhőzettel.
1: Közlekedési hírek.
0: A Moravidéken folyamatos a forgalom. Tolódik a forgalom a Steyr autópályán Szlovenske Konyice és Gola Rebro között Ljubljana irányában. Továbbá a Dolinszkoi autópályán Bics és Ivancsna Gorica között, valamint a tengermelléki strádán Vrhnika és Brezovica között szintén a főváros felé. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 85 éves korában elhunyt Lipics József felső lakosból. Temetése augusztus 20-án csütörtökön 13 órakor lesz a lakosi temetőben. Hanvajt aznap 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. A család tisztelettel kéri, hogy virág és gyertya helyett adományaikat jótékony célra ajánlják fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 85 éves korában elhunyt Lipics József felső lakosból. Temetése augusztus 20-án csütörtökön 13 órakor lesz a lakosi temetőben. Hanvajt aznap 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. A család tisztelettel kéri, hogy virág és gyertya helyett adományaikat jótékony célra ajánlják fel.

Sting énekelt, és Sting nem csak remek zenész, énekes, humanitárius tevékenysége, meg környezetvédelem iránti elkötelezettsége is szerintem példaértékű. Ő egy nagyon sokoldalú és nagyon energikus ember, aki azért eléggé teljességében látja és éli az életet, és remek gondolatokat fogalmaz meg, amire érdemes egyébként odafigyelni, és az ő egyik gondolatát hoztam a mai napra útravalónak, azt mondta nagyon bölcsen Sting: nem hiszem, hogy azért vagyunk ezen a földön, hogy boldogok legyünk. Inkább az az oka, hogy tanuljunk, szemlélődjünk, és a megszerzett tudásunk segítségével csökkentsünk annak a fájdalmát, hogy élünk. Legyen ez a mai nap gondolata.

Maradj még, ez volt a hét zeneszáma, Heinz Biga Gábor énekelte egyébként a dalt, 8 óra 26 perc van, és talán többen hallottak már arról, nagyjából egy héttel ezelőtt történt egyébként az eset Ausztriában a hegyvidéken. Nyári időszakban, de az őszi időszakban is sokan választják a túrázást, akár magas hegyekbe is. Nyilván, akinek nincsen tapasztalata, érdemes olyannal indulni, aki túravezető, és hát nem szabad letérni ugye a kijelölt turista jelzésekről, túra útvonalakról. Szlovénia is ugye olyan úti cél, célpont, ahova szívesen jönnek a hegyi turizmus kedvelői, és Ausztria szintén. Ez az eset Ausztriában történt, ahogy mondtam, nagyjából egy héttel ezelőtt, 3000 méter magasan a tiroli hegyekben, és az lett a történet vége, hogy helikopteres mentést kellett kérni. Egyébként egy 36 fős csapatról van szó, a tiroli Vent közelében történt az eset, meglehetősen felelőtlen volt a társaság. Amerikai, belga, brit és osztrák családokból álló csoport ugyanis úgy döntött, hogy két csecsemővel és babakocsikkal indulnak neki a magashegyi terepnek. Később a csapat valamilyen rejtélyes okból letért a jelzett utakról, és eltévedtek a veszélyes sziklás terepen. A rendőrség ugyan nem részletezte, de szerintük a csoport felszerelése a magashegyi túrázáshoz a nullával volt egyenlő. A csoportot végül két mentőhelikopter és a zöldeni hegyi mentők mentették meg. Szerencsére senki sem sérült meg, és ez a történetben a jó, viszont kiderült, hogy mennyi lesz majd a számla, amit ki kell fizetniük. Ugyanis az egyik helikopter számlája már most elkészült, a végső számla pedig igen drága lehet. A hegyi mentők helikopter bevetése ugyanis önmagában 15 000 euró volt. A hegyi mentők óradíja pedig ilyen óriási akciónál 1244 euró, a mentés ideje pedig majdnem 3 órát vett igénybe. Így az ő mentési díjuk összesen 3500 euró lesz, tehát az első részösszeg valahol 18 500 euró környékén jár, és ehhez jön még ugye a második helikopter ára, amely rendőrségi gép volt, és amelynek a számláját szintén egyébként kiállítják a turistáknak. A végösszeg így várhatóan elérheti bizony a 30 000 eurót. Hogyha ezeknek a családoknak nem volt speciális hegyi biztosításuk, akkor ezt mind a saját zsebből kell majd kifizetniük. És hogy mi a tanulság? Hát nem csak ennek a csapatnak lesz jó drága tanuló pénz ezt kifizetni, hanem szerintem mindenki másnak is tanulságul szolgál, aki a hegyekbe indul túrázni, és mondjuk nincsen tapasztalata. Egy, hogy a hegy nem játék, a túraútvonal pedig nem opcionális lehetőség, hanem mindenki mindig maradjon a kijelölt úton, és a megfelelő felszerelés nélkül a magas hegyekbe senki ne induljon el. Ez a tanulsága ennek a történetnek, és gondolom ennek a 36 fős társaságnak is. Nyilván felelőtlenség elindulni 3000 méter magasra babakocsival és két csecsemővel. A történet vége pedig borsos lehet, akár 30 000 euró is. Úgyhogy ezt érdemes szem előtt tartani, és nyilván azt is, hogyha veszélyes helyekre megyünk, akár nyaralni, akár túrázni, érdemes biztosítást kötni.

Ez volt a Bikini és a Tovább című dal, mindjárt megyünk tovább Michael Jacksonnal, de remélem, hogy ebbe a mai napjukba is belefér egy kis nevetés, egy kis mosoly, egy halk mosoly, vagy akár egy önfelett kacagás kis, mert hogy néha ezekre szükségünk van, még akár olyan nevetésre is, amikor alig kapunk levegőt. Bár többnyire egyszerű, ösztönös reakciónak gondoljuk a nevetést, valójában, higgyék el, ez egy nagyon összetett folyamat, amelyben az agy, az idegrendszer, az arcizmaink és még a légzésünk is részt vesz. Ráadásul a nevetés nem csak a hangulatunkat tudja befolyásolni, hanem a testünkben is, elindít egy olyan változást, amikor valami igazán megnevettet bennünket, akkor sokkal jobban érezzük magunkat a bőrünkben, mert a nevetés az egész testet megmozgatja. Az arcizmaink mellett ilyenkor a rekeszizom, a hasizmok is aktívan dolgoznak, és hogyha megfigyelik, akkor még a légzésnek a ritmusa is megváltozik, hogyha nevetünk. Gyorsabban, szakaszosabban légzünk. Egy erős nevetés után pedig azt érezzük, hogy mintha elfáradtunk volna. Egyébként a nevetés kellemes élményt jelenthet, és összefüggésbe hozható az agy jutalmazó folyamataival, ugyanis egy vidám pillanat után jóval oldottabbnak, könnyedebbnek érezzük magunkat. A nevetés azonban nem egy csodaszer, és nem oldja meg a problémáinkat, ez is igaz, de egy olyan természetes eszköz, ami segíthet például csökkenteni a napi feszültséget, és jóval kellemesebb hangulatot tud teremteni. Egyébként a legtöbb ember nem is emlékszik arra, hogy mikor nevetett, de a nevetést kiválasztotta meg annál inkább. Tehát nagyon fontos, hogyha lehetőségünk van rá, akkor nyugodtan lehet viccelődni, vicceket mesélni, közösen nevetni, akár a családtagjainkkal, munkatársainkkal. Ezek ugyanis hozzák azt a könnyed pillanatot, ami a napi feszültségből egy kicsit kimozdít bennünket. Nem kell nagy dolognak történnie, elég egy régi történet, egy vicces helyzet. A lényeg az, hogy legyen minden napba legalább egy-két mosoly, egy-két nevetés, pont azért, hogy az agyunk, a testünk és a társas kapcsolataink egyensúlyba tudjanak kerülni. Úgyhogy egy könnyed, nevetős, mosolygós napot kívánok mindenkinek, és csodás délelőttöt!

8 óra 41 perc van, Michael Jackson, után jön Zséda, Roy és Ádám, de előtte készítsünk egy kis finomságot, mert hogy sós karamellről talán legtöbbször mindenkinek a sütemény vagy a fagylalt jut eszébe, pedig higgyék el, hogy az édes-sós íz kombináció a zöldségekkel is nagyon jól működik, és hogyha sütőben pirulnak a zöldségek, akkor annak a természetes édessége nagyon jól tud találkozni a karamellás mázzal, a tengeri sóval, és ezek mind együtt nagyon jól hangsúlyozzák az ízeket. Nyilván nem mindegy, hogy milyen zöldséggel dolgozunk, nos, ehhez a recepthez érdemes olyan zöldségeket választani, amelyek sütés közben szépen tudnak karamellizálódni. Hát ilyen a sárgarépa, ugye az édes burgonya, ezeknek van egyfajta természetes édessége, ez különösen jó alap, de hogyha céklát meg lila hagymát is teszünk bele, az is tökéletes választás. És hogy készül egy sós karamellás zöldség? Nos, kell hozzá sárgarépa, édesburgonya, cékla, lilahagyma, egy evőkanál olívaolaj, egy evőkanál vaj, egy evőkanál barna cukor, egy teáskanál méz, és egy teáskanál balzsam ecet, tengeri só, frissen örölt fekete bors, és néhány ág friss kakukkfű dukál még hozzá, és hogy hogyan készül, egyszerűen gyorsan. A zöldségeket meg kell tisztítani, és hasonló méretű darabokra kell vágni. Össze kell forgatni az olívaolajjal, kevés sóval, borssal és a kakukkfűvel, és ezt egy sütőpapírral bélelt tepsire kell teríteni, 200 fokra előmelegített sütőben, körülbelül 25-30 percig érdemes sütni, és amíg sülnek a zöldségek, közben el lehet készíteni a karamelles mázat. Egy serpenyőben felolvasztjuk a vajat, hozzáadjuk a barna cukrot és a mézet, és nagyon alacsony lángon elkezdjük melegíteni. Hozzákeverjük a balzsam ecetet, egy a lényeg, hogy nem kell sötétre karamellizálni, elég, hogyha éppen csak besűrűsödik. Aztán ebbe a besűrűsödött mázba beleforgatjuk, összeforgatjuk karamelles keverékkel a zöldségeket, és tálalás előtt még szórunk rá durva szemű tengeri sót. A sós karamellás zöldségek kiválóan működnek egyébként grillezett húsok, vagy éppen sült hal mellé, de például egy könnyű salátával önálló fogásként is megállják a helyüket. Tehetünk rá fetát, fetasajtot, pirított diót, vagy még friss kakukkfűvet, így még izgalmassá tehetjük ezt az ízvilágot, gyorsan, könnyen elkészíthető, és hát jönnek a forró napok, úgyhogy érdemes zöldségekben és naturhúsokban gondolkodni, ami nem terheli le a szervezetünket, és ígérem, hogy a zene sem fogja, úgyhogy Zsédával és a Roy és Ádám trióval folytatjuk már is.

Olvasnivalót hoztam, ez a kötet még 2025 végén jelent meg, de ha nem olvasták, akkor érdemes ezt a könyvet kézbe venni. És aki írta, ő nem más, mint Jean Descartes, Károly, Camilla és Diana, ez a könyv címe, Szerelmek és tragédiák a Windsor házban. A leghosszabb és legromantikusabb szerelmi történet, amelyet a brit monarchia valaha is ismert, harmadik Károly és Camilla között szövődött. Olyan történet ez, amelyben Lady Diana nem csak áldozat. 2022. szeptember 8-án Károly walesi herceg lett a király, harmadik Károly néven, felesége Camilla, Cromwell hercegnéje pedig a királynő. Több mint 50 év szenvedélyét, kétségeit, szenvedéseit, kitartását, botrányait, tragédiáit és ellenérzéseit követően meg nem alkuvó szerelmük végre diadalmaskodott. Ő felsége a királynő áldásával természetesen. Kapcsolatuk hasonlít Camilla déd nagyanyja Alice Keppel kapcsolatára Eduard walesi herceggel, aki 1901-ben édesanyja Viktória királynő halála után 7. Eduard király lett. Ebben a történetben Diana, a szívek hercegnője játssza a tragikus áldozat szerepét, de ha olvassuk a könyvet, akkor látni fogjuk, hogy az igazság nem mindig ilyen egyszerű. Jean Descartes könyve lélegzetelállító, felfedezésekben gazdag nyomozás, amely meg fogja lepni az olvasót is. A szerző egyébként újságíró, történész, életrajzíró, aki a nagy európai dinasztiák és a legkiemelkedőbb képviselőiknek a kutatója. Egyébként ő maga is Franciaország egyik legrégebbi nemesi familiájának a sarja. Számos sikerkönyvet írt a Habsburgokról, a Romanovokról, a Grimaldikról, a Windsorházról, és itt ez a legújabb kötet, a címe Károly, Camilla és Diana. Keressék a könyvesboltokban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 óra van. A Magyar Államalapítás és Szent István király emlékünnepe augusztus 20-a alkalmából az ünnep elestén Lendván központi megemlékezést szerveznek a templom téren. A rendezvény ma késő délután 17:30-kor kezdődik a Szent István szobor megkoszorúzásával. Ünnepi beszédet Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke és Horváth Tomi, a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsának elnöke mond. 18 órakor kezdődik a Szent Katalin templomban az ünnepi szentmise, amit a Muravidéki Magyar Rádió élő egyenesben közvetít. A szentmise után előreláthatólag 19 órától Régi imák, új hangok címmel ad hangversenyt a pécsi Cappella Quinque Elixenses kórus. Ma lépett államfő hivatalába Baka András. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársaság elnöknek a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. Baka Andrást a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Az új államfő megbízatása az új alkotmány hatályba lépéseig, de legfeljebb 5 évre szól. A parlament azért választott új köztársaság elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Egy ember meghalt, további 15 pedig megsebesült kedden a Zaporizsja orosz ellenőrzés alatt álló atomerőmű közelében történt dróntámadásban, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az áldozatok az atomerőmű dolgozói voltak. A drón egy az erőmű dolgozói által használt busz megállónál robbant fel. A támadás az erőmű ipari területét is érintette, de nukleáris biztonsági vagy védelmi károkról nem érkezett jelentés. Az orosz barát helyi hatóságok Ukrajnát vádolták a támadással. Az erőmű biztonsági okokból nem üzemel, a helyszínen pedig a NAU állandó megfigyelő csoportja követi a fejleményeket. Sport. U19-es tollaslabda Európa-bajnokság zajlik kedd óta Tatabányán. Elsőként a csapat EB-n mérik össze tudásukat a juniorok, majd pedig augusztus 22-e és 27-e között következik az egyéni küzdelem. A 6 fős szlovén csapatban ott van Tia Horváth lendvai tollaslabdázó is. A csapatot két edző, Mihály Horváth és Denis Pese Honov vezeti. A D csoportban ma kezdődnek a küzdelmek. Szlovénia Dániával és Lettországgal mérkőzik.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire

0: Napos idő lesz. Délelőtt északkeleten is felszakadozik a felhőzet. Napközben délnyugati szél fúj. Késő délután is este nyugaton egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Holnap ismét napos idő lesz, időnként megnövekvő felhőzettel.
1: Közlekedési hírek.
0: A Moravidéken folyamatos a forgalom. Torlódik a forgalom a Steyr autópályán a Tepányi pihenőhely és Golorebro között Ljubljana irányában, valamint Drámlje és Pletovárje között Maribor irányában.

Szabó Leslie után mindjárt jön majd Noah Kahan, és itt lesz Takács Tamás Dirty Blues Band is. Mutatunk hamarosan egy friss újdonságot, és a szerda akkor 9:30-kor elvileg ugye a tudakozó adásunk kezdődne, amennyiben kérdés van, abban az esetben működik ez a történet, egyébként pedig a tudakozóba kérdéseiket e-mailben, messenger üzenetben, levélben várjuk, és természetesen a kérdéseket feldolgozzuk, és a válasszal általában ezen a szerdai 9:30-es időpontban szoktunk jönni. Szóval tudakozónak itt van a helye, amennyiben kérdés érkezik hozzánk. Aztán lesznek gyerekgondolatok 3:45-kor, 11 óra után pedig egy picit foglalkozunk a mini utazásokkal, ugyanis nem kell mindig bőröndöt pakolni ahhoz, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból, elég, hogyha van egy szabad délutánunk, egy kényelmes cipőnk, meg egy erős elhatározásunk, és aztán lehet is indulni ilyen kis mini utazásokra, úgyhogy 11 óra után majd erre is kitérünk részletesen. Délután 3 órakor pedig jelentkezik a szerdai hírmagazin, a terepjáró két témával biztosan. Álmaim a fában címmel Pál Franc fafaragó művész önálló kiállítását nyitották meg tegnap a Szlovén Köztársaság kulturális közalapítványa lendvai területi kirendeltsége szervezésében. A tárlaton csillagászati és más vonatkozású tárgyak lépnek működésbe, amelyek mind-mind az alkotó képzelet erejének, gyakorlati tudásának és matematikai képességeinek eredményei. Ezt az eseményt Botka Ágnes követte, tőle kapnak majd egy részletes beszámolót, interjút. És van még egy témánk Horváth Dávidtól, a lendvai röplabda klub szervezésében a héten zajlik a már hagyományossá vált röplabda tábor, amelynek az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tornaterme biztosít otthont. A táborban elsősorban a játékra és persze a szórakozásra helyeződik a hangsúly. Erről is lesz egy összefoglaló délután 3 órakor a terepjáróban. Tartsanak velünk, tartalmas szép napot kívánunk Önöknek, és további jó rádiózást! Köszönöm.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és itt van a Unique együttes legújabb slágere, amely július 31-én jelent meg digitális maxi kislemezként, ez a Kilincs egy szép világba. A dal zenéjét Kovacsics Ádám szerezte, a dalszöveget pedig Ferbár Zsolt írta. A Kilincs egy szép világba című dal az újrakezdés lehetőségét, a változtatáshoz szükséges belső erőt, és persze a békére való törekvést közvetíti. A zenekar megfogalmazása szerint ez a dal, illetve annak szövege arra ösztönöz, hogy a nehézségek ellenére is bármikor képesek vagyunk újrakezdeni és új célokat találni. A zenekar szerint a kifogások keresése helyett a saját belső lelki energiáinkat kell mozgósítanunk a fejlődés érdekében. Ez a gondolat arra bátorít, hogy merjünk egy teljesen más, jobb életet élni, változtatni a gondolkodásmódunkat és felvállalni a valódi önmagunkat. A szöveg nagyon erős képekkel mutatja be a kontrasztot a békés, tiszta természet és a lángoló, zaklatott külvilág között. A szép világba vezető kilincs azért tűzforró, mert a változtatás és a béke elérése komoly erőfeszítést és bátorságot igényel egy nehéz környezetben. A dalt a zenekar elmondása szerint Amsterdam utazási élményei iklették. A város hangulata a szabadságot, az elfogadást és a sokszínűséget szimbolizálja, ami szintén alapköve a dal által közvetített ideális szép világnak. Úgyhogy ismerkedjünk meg most a Unique újdonságával. Jön a Kilincs egy szép világba.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.cz címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

A Fiesta után néhány programajánlattal folytatom, mert hogy rengeteg minden lesz ezen a héten, leginkább az augusztus 20-ai események köré csoportosulnak a programok. Így egy mai rendezvényről, ugye ma 18 órától a Lendvai Szent Katalin plébánia templomból közvetítjük az augusztus 20-a alkalmából bemutatott muravidéki ünnepi szentmisét, de előtte 17:30-kor lesz az ünnepi megemlékezés és a Szent István szobor koszorúzása a templom téren, 18 órakor pedig a szentmise, ezt a szentmisét közvetítjük majd élő egyenes adásban, és a szentmise után 19 órakor régi imák, új hangok, Kodálytól napjainkig a Capella Queen Quiences pécsi zenekar ünnepi hangversenyére kerül sor, ezt a helyszínen tudják majd meghallgatni. A közvetítés csak az ünnepi szentmisére vonatkozik. Tehát ma államalapító Szent István király emlékünnepe Lendván, a központi megemlékezés 17:30-kor kezdődik a templomtéren koszorúzással, ünnepi beszédekkel. És szintén mai program, ez sportesemény, ugyanis ma rajtol az U15-ös és az U17-es csapatok közös bajnoksága. A NAFTA fiataljai, miután kiharcolták a feljutást az élvonalba, hazai pályán az akadémián kezdik meg a pontvadászatot a Brinje Grosszupje ellen. Az U15-ösök mérkőzése 16 órakor, az U17-eseké 18 órakor kezdődik, tehát ma itt Lendben az akadémián, és szintén mai esemény iránytű koncert lesz Őri Szentpéteren az Omega Parkban, az esti koncert fellépője az Ivan and the Parasol.

Augusztus 20-ai rendezvények, augusztus 20-án csütörtökön, hogyha valaki lesz Piránban, akkor érdemes ellátogatni a Szent György plébánia templomba, hiszen a Tartini Fesztivál keretében, a 25. Tartini Fesztivál keretében egy érdekes megnyitó lesz a Piráni Szent György templomban, ugyanis a budapesti Szavária barokk zenekar az autentikus hangszerek régi zenét játszó egyik vezető magyar együttese lép fel. A koncertet Németh Pál művészeti vezető és karmester vezényli majd. A program Giuseppe Tartini és Antonio Caldara Szent István oratóriuma szerepelnek az ünnepélyes hangulatú augusztus 20-ai ünnepi koncerten, mindez lenne Piránban, érdemes részt venni ezen az eseményen, ha éppen valaki most ott tölti a nyaralását. Aztán augusztus 20-án lesz egy e-bike túra, szlovén Toszkána e-bike túra. Erre várják azokat, akik szeretnék a 20-át sportosan tölteni. Őri Szent Péterről indul 9:30-kor ez a szlovén Toszkána e-bike túra, és várhatóan délután 4 órakor érkeznek majd vissza a túra résztvevői, természetesen a szlovén-toszkán vidék legszebb részein fognak majd végigkerékpározni, érdemes benevezni erre a túrára. És ha már augusztus 20-a, akkor augusztus 20-án újra indul, illetve folytatódik a Moreszka-Tupicei nyári esti program. Ezúttal 20-án este 8 órakor egy kis muravidéki folklór est lesz, fellép a Kud József Koszics bogoinai kórus, és a Folkorna Skupina is természetesen hozza a vidék hangulatát. Emellett holnaptól nyit a vásár is, tehát a turisztikai kínálat mellett gasztronómia is szerepet kap, és a zenei kínálat mellett így muravidék ízei is terítékre kerülnek. És egyébként szintén 20-án a Skupina Live koncertjére is sor kerül, és ami izgalmasnak tűnik, az a 22-i koncert, ugye szombaton este 8-kor egy igazi legenda érkezik, legalábbis egy legendás zenekarnak a dalait állítja a színpadra az a tribute zenekar, aki a Párni Válják legjobb slágereit fogja ezúttal a Moreszka-Toplicei közönségnek majd bemutatni. A Párni Váliár nevű formáció lép majd fel, természetesen mindez szabadtéri színpadon, és ez a program is teljesen ingyenes.

Aztán még néhány program lehetőséget. Marekszettől Pice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség felújított helyiségeinek ünnepélyes megnyitója lesz augusztus 22-én szombaton, 18 óra 30 perckor Pártosfalván, a több célú épület udvarán, és az ünnepélyes megnyitó után a Kiskata és Zenekara koncertjére kerül sor, amely 20 óra 30 perckor kezdődik a Pártosfalvi Vadász otthonnál, és ugye augusztus 22-a a Bogrács Fesztivál dátuma is, tehát Lendva belvárosa egy napra átalakul a Bogrács fővárosává, ide is várunk mindenkit szeretettel, ráadásul a helyszínről lesz a délutáni adásunk, tehát ott is megtalálnak bennünket a kihelyezett stúdióban. És ami még fontos, hogy augusztus 20-ai rendezvények még vasárnap is folytatódnak, augusztus 23-án, ugyanis Dobronak község is ünnepel, a Magyar Államalapítás emlékére tartanak ünnepséget 9 órától, magyar nyelvű szentmisével a Szent Jakab plébánia templomban, 10 órakor pedig ünnepi megemlékezés és a Szent István szobor megkoszorúzása. Szintén vasárnapi program, családok találkozója a Hodosi focipályán, 13 órakor kezdődik ez a családi találkozó. Egy nagyon színes programmal lesz minden, zene, jótársaság, gyerekekről is gondoskodtak, légvárral, arcfestéssel és a vidám hangulattal is. Ez a program tehát vasárnap Hodoson. És ha visszamegyünk egy picit az őrségbe, akkor lesz 20-án egy muzsikás koncert, ahol Petrás Máriával egészül neki, és az Őrész Szentpéteri Református templomban lehet meghallgatni ezt a nagyon klassz kis koncertet holnap 18 órától. És ha őrség, akkor budapesti koncert után érkezik az őrségbe Boban Markovics orkesztár, az Omega Parkban láthatók ők pénteken 20 óra 30 perctől.

0: Reklám.
1: Hagyományosan friss. Évről évre kihagyhatatlan. Ágrá. Nemzetközi mezőgazdasági és élelmi kihagyhatatlan. Ágrá. Nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár.

Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 óra van. Augusztus 20-a és szeptember 5-e között várja a látogatókat a Vinárium Fesztivál. Az idei rendezvény sorozat egyik újdonsága a Hőlik Balonos program. A három kiemelt szombaton a látogatók megfelelő időjárás esetén a rögzített Hőlik Balonból a magasból is megcsodálhatják Lendvát és a fesztivál helyszíneit. A három ballon a lendvai középiskola melletti területen lesz megtalálható. A bemutatókat este 6:30-tól láthatják az érdeklődők. A ballon kötelekkel végig a helyszínhez rögzítve marad, így szabad repülésre nem kerül sor. Donald Trump, Amerika elnök kedden közölte, elhalasztja a 20 milliárd dollár értékű kanadai importot sújtó 50%-os amerikai vámok bevezetését. A két ország az utolsó pillanatban megállapodásra jutott, néhány órával azelőtt, hogy a szankciók életbe léptek volna. A bejelentés néhány napra időt ad további tárgyalásokra, és egyelőre elkerüli, hogy újabb feszültség terhelje az amúgy is feszült viszonyt a történelmi szövetségesek és közvetlen szomszédok között. Ha a vámok a tervek szerint szerdán 0 óra 1 perckor életbe léptek volna, az importvámok a kanadai termékek széles körét érintették volna. Három nagy tűz égett szerda reggel is Portugáliában. A portugál miniszterelnök szerint a tűzoltók felkészültségének javulása miatt negyed annyi terület égett le, mint tavaly. Több mint 2000 beavatkozó és mintegy 24 légieszköz dolgozik azon, hogy megfékezze azokat a vidéki tüzeket, amelyek az elmúlt napokban robbantak ki Portugália területén. A kora délutáni órákban még három jelentősnek tekintett tűzeset volt folyamatban. Mindez olyan időszakban történik, amikor az ország nagy részén továbbra is forró, száraz időjárás uralkodik, írja az Euronews. Sport. A Formula 1-ben szereplő Williams csapata hivatalos honlapján közölte, hogy Alexander Albon a 2027-es idényben is náluk versenyez. A thaiföldi pilóta 2022-ben csatlakozott a brit istállóhoz. A 30 éves Albon az idei Magyar Nagydíjon állt 100. alkalommal rajthoz Forma 1-es futamon. Albon jelenleg 5 ponttal a 16. helyen áll a világbajnoki versenyben. A Williams 11 ponttal a 9. a csapatok versenyében.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire napos idő lesz. Délelőtt északkeleten is felszakadozik a felhőzet. Napközben délnyugati szél fúj. Késő délután és este nyugaton egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéken folyamatos a forgalom. Tolódik a forgalom a Steyr autópályán a Tepányi pihenőhely és Gola Rebro között Ljubljana irányában.

Lehet, hogy egy picit táncolni fog a szél, ahogy ebben a dalban is, az imént Galambos Péter énekelt. Egy biztos, hogy a reggeli felhők eltűntek, gyönyörű kék az ég felettünk, most tényleg olyan igazi kék, és 25 fokot mutatnak már a hőmérők egész országra egyébként. A tiszta, derült idő jellemző, és a reggeli 17-18 fok után már szépen araszolgat 30 fok közelébe több helyütt a hőmérséklet, lent a tenger melléken Novagoricán 29 fok van. Itt a Muravidéken ez a 24-25 fok jellemző, de lesz több is néhány fokkal majd kora délután. Mától újra indul a melegedés, holnaptól pedig igazi kánikula várható. Legyen szép napjuk, legyen kellemes a délelőttjük. Mi egy kis zenével folytatjuk még, aztán hamarosan gyerekgondolatokkal. 11 órakor jövünk a friss hírekkel, a következő órában pedig néhány színes, érdekes hír, egy kis utazás, egy kis gasztronómia, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót választani.

megyek. Robognak vonatok és életek, bennem legbelül valami, valami remeg. Mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezed, ami

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Egyébként az is érdekesség, hogy a török hódoltság lezárultával az addig elnyomott egriek szeretik volna lerombolni az épületet, ami egyfajta szimbolikus lezárást adott volna a múltnak, de csak úgy pusztán lerombolni a tornyot nem lett volna túl látványos, úgyhogy támadt egy sokkal izgalmasabb ötletük, mégpedig az, hogy inkább ledöntik azt. És a legenda szerint hoztak is 400 ökröt, és ezeket befogták a torony elé, de mind hiába, mert a minaret állva maradt, és még csak meg sem ingott.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Egerbe, a Hűsök és a Borok városába kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertz.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
4: Ezt is jó tudni.

0: Emily azért menő, mert a Belin volt, Májba, Bociba, most a Levibe, még Filip Lucsisba is volt, ja, Lukába is, már majdnem mindenkibe szerelmes.
1: És az alapján dőlt el, hogy Emily menő az osztályban?
2: Igen.
1: Májba is szerelmes?
2: De én nem vagyok. Nekem már van kislányom, másik.
1: Van másik barátnőd? Igen? Hogy hívják őt?
3: Kaja.
1: Ön az osztályban vagy?
3: Nem.
1: Másikban, negyedikben? És te másodikas vagy? Tehát aki valaki beszerelmes, vagy minél több fiúba, az a menő akkor, az a lány. Te eddig hány fiúba voltál szerelmes az osztályból?
3: Hat.
1: Hat fiúba? Hát akkor te is azért sok fiúba voltál, de te nem hangoztattad, ugye?
3: Hát nem tudom.
1: Lehet, hogy kicsit csendesebben mondtad. Illetve nem mondtad el a többieknek.
0: És rajzutok is Levinek, még egymástok szoktak rajzuk a négy ilyen szívecskiket, még egymás táskájából beledobálni azokat a szerelmes szívecskiket.
1: Üzeneteket?
0: Igen. Akkor még azok, akik beszerelmes, azok még mérgesek, aztán széthajítsák, aztán behajgálják a szemedbe.
1: Érdekes.
3: És mindig Emil azt mondja, hogy Levi lesz a férje. És van olyan kis csipeszfáj. Igen. Igen. 7 karantból kell hozzá csipesz, az egyiket fiúnak kell befesteni, a másikat meg lánynak, szép szomnyáját, és így, és
1: megpuszíjátok egymást akkor?
3: És ők szállomosak is, és esküdőt fognak tartani, és én fogom csinálni a toltát.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Misa Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a

0: Újravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 óra van. Jogerőre emelkedett Szamir Silic 6 év és 3 hónapos börtönbüntetése a novomesztői Aleš Sutár halálát okozó támadás miatt, írja ma az STA. A férfi május végén a bíróságon beismerte, hogy tavaly október 25-én megtámadta Sutárt, aki a sérülések következtében életét vesztette. A novomesztői ügyészség egyúttal megszüntette az eljárást Silic unokatestvére ellen, akit korábban szintén gyanúsítottként hallgattak ki. Cserhalmi György, Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő úgy fogalmazott, Cserhalmi csodálatos színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épület előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. Magyar Péter minden magyar ember nevében köszönetet mondott a színművésznek azért, amit a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tett. Szerdán már a negyedik egymást követő napon emelkedett a kőolaj ára, elsősorban a közel-keletről érkező ellentmondásos hírekre. Szerda reggel az északi tengeri Brent olajfajtát 91,73 dolláron jegyezték, 78%-kal magasabban az előző napi záróértékhez képest. Kedden 6 áruszállító hajó kelt át a Hormuzi szoroson. Az elmúlt 10 napban átlagosan napi 11 hajó haladt át. Az amerikai-iráni háború előtt a világ nyers olaj és cseppfolyósított földgáz szállítmányainak közel 1/5 haladt át a szoroson. Sport. Sajtóértesülések szerint a Red Bull versenyzője Isaac Hadjar csuklósérülés miatt várhatóan kihagyja a hétvégi holland nagydíjat. Max Verstappen egy futam erejére új csapattársat kap. A hírek szerint a Racing Bulls pilótája Liam Lawson ugorhat be Hadjar helyére erre a hétvégére. Őt pedig Yuki Tsunoda válthatja. A japán versenyző korábban mindkét csapat autójában, tehát a Red Bullban és a Racing Bullsban is ült.
2: Időjárás.
1: Ma többnyire napos idő lesz. Késő délután és este nyugaton egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Holnap ismét napos idő lesz, időnként megnövekvő felhőzettel.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéken folyamatos a forgalom. Tolódik a forgalom a Steyr autópályán, a Tepányi pihenőhely és Gola Rebro között Ljubljana irányában.

Ígértem önöknek, hogy 11 óra után megnézzük, hogy hogyan lehet egyetlen délután alatt egy picit mini utazgatni. Mert hogy nem mindig kell ám bőröndöt pakolni ahhoz, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból. Néha bizony elég egy szabad délután, egy kényelmes cipő, és az az elhatározás, hogy mondjuk ezúttal nem a megszokott útvonalon indulunk el. Ha a saját városunkban, vagy a saját településünkön, környékünkön vagyunk, akkor tele lehet olyan helyekkel, az is, amelyek mellett nap mint nap mondjuk elsétálunk, de mégsem nézzük meg őket igazán. Úgyhogy egy rövid, de tudatosan megtervezett kiruccanás ugyan nem helyettesíti a hosszabb nyaralást, azért ezt én aláírom, de képes megadni valahogy azt az érzést, hogy mégis történik velünk valami. A délutáni felfedezés akkor lesz igazán izgalmas, ha kap egy egyszerű keretet. Indulhatunk például régi épületek, eldugott utcák, helyi történetek vagy különleges ízek nyomába. Készíthetünk régi városrészek sétát, ahol régi kapukat, udvarokat, építészeti részleteket keresgélünk. Aztán egy másik alkalommal megnézhetjük a helyi kávézókat, pékségeket, piacokat, ez is lehet egy célpont. A lényeg, hogy ne az legyen a cél, hogy minél többet kipipáljunk, hanem inkább az, hogy hagyjunk időt valóban a felfedezésre és a nézelődésre. Ugyanis a megszokás, és szerintem ezt önök is érzik, láthatatlanná teheti a környezetünket. Amikor mindig ugyanazon az útvonalon járunk, az agyunk már nem figyel az apró részletekre. Úgyhogy érdemes kipróbálni egy olyan utcát, amin még például sosem mentünk végig. Aztán érdemes leszállni egy megállóval korábban, gyalog elindulni egy közeli település felé. Néhány új látvány képes megváltoztatni annak az adott napnak a hangulatát. Lehet keresni egy kis múzeumot, kilátót, parkot, akár a régi templomot, piacot, történelmi épületeket, mindegy, csak valamit, ami nem szerepel a mindennapi teendőnk között. Sok településen vannak például kisebb látnivalók, amelyekről lehet, hogy a helyiek sem tudnak sokat. Ilyenkor akár egy régi épület történetének is utána lehet nézni, és ez adhat egy olyan érzést, mintha valóban egy ismeretlen városban járnánk. Az utazás egyik legjobb része lehet egyébként az étkezés, és akár egy délutáni kiruccanás során is kipróbálhatunk például egy új süteményt, egy helyi sajtot, vagy egy olyan italt, amit korábban még nem választottunk. És hát az is lehet akár egy szabály, hogy csak olyan helyre ülünk be, ahol még mondjuk sosem jártunk. Egy mini utazás egyébként akkor működik, ha nem akarunk mindent egyetlen délutánba belezsúfolni. Egy jó kávé, egy lassú séta, akár egy érdekes hely is elég lehet. Nem az számít, hogy messzire jutunk-e, hanem hogy mennyire sikerül kiszakadnunk a megszokott ritmusunkból. És higgyék el, hogy az újdonság néha közelebb van, mint azt gondolnánk. A saját környékünk ugyanis nem azért unalmas, mert nincs benne semmi különleges, hanem sokszor csak azért tűnik annak, mert már nem nézzük figyelmesen. Úgyhogy egyetlen délután is elég lehet ahhoz, hogy új történeteket, új ízeket, vagy új kedvenc helyeket találjunk. És higgyék el, hogy a legközelebbi kaland néha ott kezdődik, ahol eddig mindig csak elsiettünk. Úgyhogy egy picit érdemes lassabban sétálni, és figyelmesebben körülnézni a saját kis környezetünkbe is. Úgyhogy akár a mai délutánt is egy ilyen kis kiruccanással színesebbé tehetik. Érdemes felfedezni a saját környezetünket is.

És ha már piciben utaztunk az imént, akkor nézzük meg, hogy a világ különböző pontjain hogyan is ünnepelnek, mert hogy akadnak olyan ünnepek, amikor a megszokott városi élet néhány órára, vagy akár több napra is teljesen felfordul. Az utcák megtelnek színekkel, akár zenével, jelmezekkel, és olyan hagyományok elevenednek meg, amelyek első hallásra egészen különösnek tűnhetnek. Spanyolországban van egy település, ez a La Tomatina. A spanyolországi bunyol neve sokaknak egyetlen esemény miatt ismerős. A La Tomatina során a résztvevők hatalmas paradicsom csatában vehetnek részt. Az utcák megtelnek paradicsommal, és a rendezvény végére szinte minden vörös színű lesz. Ez a különös fesztivál már a nemzetközi látványossággá vált, amelyre a világ számos országából érkeznek érdeklődők. És aztán, hogyha Spanyolország után átmegyünk egy picit Olaszországba, akkor ott van egy híres narancs csata. Ez pedig nem más, mint Ivrea település. Ivrea karneváljának egyik leglátványosabb eseménye valóban a narancs csata. A résztvevők ugyanis csapatokra osztva narancsokkal dobálják egymást a város utcáin. A hagyomány pedig egy történethez kapcsolódik, amelyben a város lakói fellázadtak egy zsarnok ellen. Nyilván a mai esemény már egy nagyon jól szervezett fesztivál, amelynek természetesen szigorú szabályai vannak. Aztán Indiában, az indiai Holiban a színeket ünnepként tisztelik, és Holi a színek ünnepeként vált világszerte ismerté. Az emberek színes porokat szórnak egymásra, az utcák pedig néhány óra alatt szinte felismerhetetlenné válhatnak. Az ünnep a tavasz érkezését, a megújuláshoz és hindu valláshoz, történetekhez kapcsolódik. A zene, a tánc és a közös ünneplés nagyon fontos része ennek az ünnepnek, és hát nem is kell olyan nagyon messzire mennünk egyébként, hogyha furcsaságokat keresünk, vagy olyan ünnepeket, ami nem megszokott. Hát itt van a kurentek, úgyhogy itt vannak a kurentek, meg a busójárás, hiszen Szlovéniának és Magyarországnak is van olyan hagyománya, amely különleges látványosságá változtat egy egész várost, és ez lehet, hogy más nemzetek számára talán furcsa is lehet. Ilyen a kurentek megjelenése, a mohácsi busójárás, ugye ahol maszkos busók vonulnak az utcákon, zenével, zajos mulatsággal búcsúztatva a telet. A hagyomány ma már nem csak a helyiek számára fontos, hanem nagyon jelentős kulturális esemény is lett. És hogy miért vonzóak ezek az ünnepek az év folyamán? Hát talán, hogyha jól belegondolunk, azért, mert ezek is néhány órára kiszakítanak a megszokott hétköznapokból. Egy város ilyenkor nem egyszerűen egy helyszín lesz, hanem maga az ünnep részévé válik. Ezek a fesztiválok azt is megmutatják, hogy a világ különböző kultúráiban mennyire eltérő módon őrzik a hagyományokat, ami az egyik helyen teljesen természetes, az egy másik országból érkezve egészen meghökkentőnek tűnhet.

0: És ha már az imént ennyit utaztunk és színesítettük a világunkat, akkor bizonyára az utazás során mindenkinek fontos a gasztronómia is, tehát az, hogy mit étkezik és mit kóstol meg. De ha most éppen itthon vagyunk, és éppen az ebéd készül, akkor érdemes például odafigyelni arra, hogy melyek azok az ételek, amiket, hogyha pirítunk, teljesen más ízük lesz. Hiszen a pirítás gyakran sokkal többet változtat egy alapanyagon, mint arra talán gondolnánk. A magas hő hatására a zöldségek és a gyümölcsök természetes cukrai karamellizálódnak, a felszínük pedig megpirul, így az ízek koncentráltabbá válnak, és egy megszokott hozzávalóból egy egészen új étel születik. Például a hagyma édesebb lesz. A nyers hagyma csípős, erőteljes ízét szerintem mindenki ismeri, főleg, hogyha szeletelt már hagymát. Hosszabb pirítás után azonban egészen más karaktert kap. Megpuhul, aranysárga, aranybarna lesz, természetes cukrai pedig karamellizálódnak. A végeredmény édeskés és lágy. Pirított hagyma kerülhet ma akár a szendvicsünkbe, hamburgerbe, tésztába, vagy akár egy egyszerű sajtos pirítós tetejére is. Aztán ott van a paradicsom, ami ugye lédús, savas, de ha sütőben sütjük, akkor elveszíti a víztartalmának egy részét, miközben az íze közben koncentrálódik. A koktélparadicsom különösen finom, kevés olívaolajjal, fokhagymával és bazsalikommal sütve. Jóval intenzívebbé válik az ízvilága. Itt van a főtt kukorica ideje is. Füstös és édes lesz, ha sütjük. A főtt kukorica már önmagában is egyébként ilyen édeskés ízvilágú, de hogyha grillre tesszük, vagy forró serpenyőben pirítjuk, akkor egészen más élményt fog adni. A szemek széle enyhén megfeketedik, füstös aromát kap, belül pedig továbbra is édes és lédús marad. Egy kevés vajjal, lájmal, csilivel különösen izgalmas tud lenni az ízvilága. És hát itt van a szőlőérés ideje, ugye a szőlőt általában frissen esszük, pedig sütve is meglepően finom, ezt ma már mondtam egyszer. A szemek megpuhulnak, az ízük koncentráltabbá válik, a héjuk pedig kissé ráncosodik. Sült szőlővel feldobhatjuk például a sajtálakat, a salátánkat, vagy akár egy jó pirítóst is. És ott vannak a diófélék, amik szintén, hogyha sütjük, akkor az aromája felerősödik, ilyen a mandula, dió, mogyoró, kesudió, néhány perc pirítás után sokkal intenzívebb illatú és ízű lesz. Bennük vannak ugye természetes olajok, ezek az aromák jobban érvényesülnek, miközben ropogósabbá válnak. Arra azonban érdemes figyelni, hogy könnyen megégnek, tehát amikor pirítjuk őket, akkor egy pillanatra sem szabad ott hagyni a tűzhelyen magában ezeket a magvakat, mert nagyon könnyen megég. Viszont hogyha jól csináljuk, akkor egy fantasztikus ízvilágot hozunk létre. Mi nem főzni fogunk most, hanem kevertünk önöknek egy jó kis zenei mixet, úgyhogy délig ezt hallják itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Én még visszajövök, de már csak egy elköszönés erejéig. Legyen szép a délelőttjük.
1: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR

Néhány perc múlva déli 12 óra lesz, úgyhogy elköszön a délelőtti csapat, és megköszöni önöknek, hogy hajnal óta velünk tartottak, és a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatták. Remélem, hogy a folytatásban is minket választanak. Gönc Tamara várja önöket a következő 7 órában, mi pedig köszönjük szépen a délelőtti megtisztelő figyelmet. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Torma Róbert volt, neki köszönöm a munkáját, önöknek pedig a figyelmet, búcsúzik a műsorvezető Cseresnyéstőn, de legyen csodás napjuk. Holnap reggel ugyanígy 17:30-tól várom majd önöket. Minden jót!

reklám. Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Szabó Rudolf hírszerkesztő és Göncz Tamara műsorvezető összegzi a Déli Krónika tartalmát, először röviden címszavakban.
1: Augusztus 20-a a Magyar Államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából ma 17:30 központi megemlékezést tartanak Lendván.
0: Az ellenzék támogatja a parlament elnöke Zorán Sztevánovics elleni petíciót.
1: Új fejezet kezdődik a magyar közmédia történetében augusztus 20-án.
0: Ma lépett hivatalába Baka András, az új magyar köztársasági elnök.
1: Halálos dróntámadás a zaporizsiai atomerőmű közelében.
0: Donald Trump elhalasztja a kanadai importot sújtó 50%-os amerikai vámok bevezetését.
1: Hőlegballonokkal is várja vendégeit a Vinárium Fesztivál.
0: Ennyit röviden, most pedig következzenek a részletek. A Magyar Államalapítás és Szent István király emlékünnepe augusztus 20-a alkalmából az ünnep előestén Lendván központi megemlékezést szerveznek a templom téren. A rendezvény ma késő délután 17:30 kezdődik a Szent István szobor megkoszorúzásával.
1: Ünnepi beszédet Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, és Horváth Tomi, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsának elnöke mond. 18 órakor kezdődik a Szent Katalin templomban az ünnepi szentmise, amit a Muravidéki Magyar Rádió élő egyenesben közvetít. A szentmise után 19 órától Régi imák, új hangok címmel ad hangversenyt a pécsi Capella Quinque Ecclesiensis kórus.
0: Az ellenzéki pártok támogatják azt a petíciót, amelyben Michal Brejc, az SDS egykori tagja, a parlament elnökének Zorán Sztevánovicsnak a lemondását és a Black Cube ügyet vizsgáló parlamenti bizottság felállítását kezdeményezi.
1: Az ellenzék szerint Sztevánovics megsérti az alkotmányt, visszaél a parlamenti eljárásokkal és nem védi megfelelően az ellenzék alkotmányos jogait. A parlament elnökének leváltásához 46 képviselő támogatása szükséges. Az ellenzéki kezdeményezőknek azonban összesen 40 szavazatuk van. A petíciót hétfőn tette közzé Michal Brejc, aki 2012-ben lépett ki az SDS-ből. Szerinte Sztevánovics nem tölthetné be a parlament elnöki tisztségét, mert nem tartja tiszteletben az alkotmányt, és tevékenységével az ország érdekeit sérti. A kezdeményezést már több mint 62 ezeren írták alá. Brejc a parlament első üléséig folytatná az aláírásgyűjtést.
0: A Celje labdarúgó csapata ma 21 órakor Pozsonyban kezdi meg a Bajnokok Ligája selejtező utolsó fordulóját. A szlovén bajnok a Szlovánnal találkozik. Vitor Campelos együttese története során először szeretne bejutni a Bajnokok Ligája főtáblájára. A visszavágót jövő héten Celjében rendezik.
1: A párharc tétje komoly pénzügyi is. A BL ligaszakaszába jutás közel 19 millió eurót ér. A pozsonyi csapatnál két szlovén játékos is szerepel, Kenan Bajric és András Sporár. Utóbbi azonban sérülés miatt várhatóan nem lép pályára. Ha a Celje nem jut tovább, az Európa Liga főtábláján folytatja, ami szintén történelmi siker lenne a klub számára.
0: Új fejezet kezdődik a magyar közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT az MTI-vel. A közlés szerint a közmédia stábjai ott lesznek az összes fontos ünnepi rendezvényen, valamint a vidéki, határon túli és külföldi magyarság eseményein is.
1: A hagyományoknak megfelelően a közmédia élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást és az azt követő légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. 21 órától szintén élőben láthatják a nézők a Duna parlamenti szakasza előtti látvány előadást. Az ünnepi műsorfolyamban az M1-en híradót is láthatnak a nézők. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek.
0: Ma lépett államfői hivatalába Baka András. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársaság elnöknek a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt.
1: A Baka András a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Az új államfő megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával

0: Solyak Tamás államfői mandátuma július 20-án megszűnt.
1: Legalább 6 palesztin meghalt, további 14 ember pedig megsebesült a keddesti izraeli légicsapásban Gáza városban. Az izraeli hadsereg közlése szerint a támadásban a palesztin Hamas több parancsnokát vették célba.
0: A Hamász irányítása alatt működő gázai polgári védelem szóvivője szerint az izraeli hadsereg a gázai kikötőben lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek sátrait támadta. A halálos áldozatok között egy gyermek is van.
1: Egy ember meghalt, további 15 pedig megsebesült kedden a Zaporizsja orosz ellenőrzés alatt álló atomerőmű közelében történt dróntámadásban. Az áldozatok az atomerőmű dolgozói voltak. A drón egy buszmegállónál robbant fel.
0: Nukleáris biztonsági vagy védelmi károkról nem érkezett jelentés. Az erőmű biztonsági okokból nem üzemel. Zaporizsjában ma hajnalban legalább egy ember meghalt, és sokan megsebesültek az orosz hadsereg légitámadásában. Az első adatok szerint 4 meghaltak, további 5 ember pedig megsebesült a dél-ukrajnai Herszonban, ahol ma délelőtt orosz drón talált el egy autóbuszt. A herszoni körzeti ügyészség előzetes nyomozást indított emberéleteket követelő háborús bűncselekmény ügyében.
1: Donald Trump, amerikai elnök közölte, elhalasztja a 20 milliárd dollár értékű kanadai importot sújtó 50%-os amerikai vámok bevezetését. A két ország az utolsó pillanatban megállapodásra jutott, néhány órával azelőtt, hogy a szankciók életbe léptek volna.
0: A bejelentés néhány napra időt ad további tárgyalásokra, és egyelőre elkerüli, hogy újabb feszültség terhelje az amúgy is feszült viszonyt a történelmi szövetségesek és közvetlen szomszédok között. Ha a vámok a tervek szerint szerdán 0 óra 1 perckor életbe léptek volna, az importvámok a kanadai termékek széles körét érintették volna.
1: Augusztus 20-a és szeptember 5-e között várja a látogatókat a Vinárium Fesztivál. Az idei rendezvénysorozat egyik újdonsága a hűlékballonos program lesz.
0: A három kiemelt szombaton a látogatók megfelelő időjárás esetén a rögzített hőlégballonból, a magasból is megcsodálhatják Lendvát és a fesztivál helyszíneit. A hőlégballonokat a Rotoballon klub üzemelteti. A három ballon a lendvai középiskola melletti területen lesz megtalálható. A bemutatókat este 7:30-tól láthatják az érdeklődők. A ballon kötelekkel végig a helyszínhez rögzítve marad, itt szabad repülésre nem kerül sor. A Bogrács Fesztene mellett látványos drónsó is lesz, amely Lendva múltját, jelenét és jövőjét idézi meg.
2: Sport.
1: A Barcelona labdarúgó csapata megvásárolta a Manchester City középpályását Rodrit, aki 2030-ig írt alá új klubjánál. A katalánok 65 millió eurót fizettek érte. A 30 éves labdarúgó 2024-ben megkapta az aranylabdát. 3 döntetlen született kedden a labdarúgó bajnokok ligája selejtező playoff körének odavágóin. Végeredmények: Fenerbahce Lyon 1-1, Dinamo Zagreb, Viking Stavanger 2-2 és Levski Sofia, AEK Atén 0-0. Ma 4 mérkőzésre kerül sor a bajnokok ligája rájátszásában. A szlován Celje találkozó mellett még Celtic Lask, Hapoel Beersheba Szabah és Nec Bodo Glimt összecsapást rendeznek. U19-es tollaslabda Európa-bajnokság zajlik kedd óta Tatabányán. Elsőként a csapat EB-n mérik össze tudásukat a juniorok. A 6 fős szlovén csapatban ott van Tia Horváth, lendvai tollaslabdázó is. A csapatot két edző, Miha Horváth és Denis Pese Hono vezeti. A D csoportban ma megkezdődtek a küzdelmek. A szlovénok az első mérkőzésen legyőzték Lettországot.
0: Időjárás. Ma többnyire napos idő lesz. Késő délután és este nyugaton egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Holnap Nyugat-Szlovénia hegyvidékein változóan többnyire erősen felhős idő várható. Helyenként záporral, zivatarral. Másutt napos idő lesz, időnként megnövekvő felhőzettel. A hajnali hőmérséklet 14 és 22, a nappali 29 és 33 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A Moravidéken folyamatos a forgalom. Torlódik a forgalom a Steyr autópályán a Tepányi pihenőhely és Golorebro között Ljubljana irányában.
1: Déli krónikánkat hallották. A híreket Szabó Rudolf szerkesztette. Göncz Tamara a műsorvezető és Torma Robert hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. A viszonthallásra!

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

hogy hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell.

Charlie-tól szólt a jég dupla viszkivel, és lehet, hogy már valaki táncra is perdült a daltól. Mi pedig szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják továbbra is. Augusztus 19-e van, szerdai nap a mai, és hamarosan már 3/4-1 is lesz, ami pedig akkor azt jelenti, hogy nem sokára friss időjárás információkat hallhatnak itt az MMR-en. Addig is viszont jobbnál jobb muzsikák várják önöket, amiket a mai zenei szerkesztő Király Boglárka válogat. Angtechnikus Király Tomislav, a délutáni híreket pedig Oleti Zsuzsa szerkeszti, a mikrofonnál Gönc Tamara műsorvezetőt hallják. Ne feledjék egyébként azt sem, hogy jobbnál jobb zenék és műsorok társaságában ma 18 órától a lendvai Szent Katalin plébánia templomból közvetítjük az augusztus 20-a alkalmából bemutatott muravidéki ünnepi szentmisét is, úgyhogy ha valakinek esetleg nem sikerül kijutni, vagy az ünnepi megemlékezésre, vagy ugye az ünnepi szentmisére, ami nálunk most fontosabb, mert azt közvetítjük, akkor nem kell aggódni, 6 órától élőben hallhatják itt az MMR-en az ünnepi szentmisét, és utána ugyebár akkor lesz szokás szerint minden, ami az esti műsorhoz tartozik. Addig is viszont, ahogy említettük, jobbnál jobb muzsikák várják önöket, érkezik a Mazamata X és az Imádom a főztedet, mama.

Még mielőtt jelentkeznénk a legfrissebb időjárás hírekkel, azért felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy egy elveszett kutyus gazdiát keresik teljesen pontosan Csentében. Egy kisebb termető nőstény kutyáról van szó, Csentében a főutcán találták egyébként. Van neki nyakörve, de csippeltetve nincs, és egyébként a kutyusnak a fotóját közzétették a Veterinárska Posztálya Lendava, vagyis a lendvai állatorvosi állomás vagy rendelő Facebook oldalán is, úgyhogy ott meg tudják nézni, hogy pontosan hogy is néz ki a kutyus. Hogyha esetleg valaki felismeri, vagy tudja, hogy ki a gazdia, akkor telefonáljanak a 070-832-229-es telefonszámra. Tehát ismételten Csentében a főutcán találtak egy kutyust, kistermetű nőstény kutyáról van szó, akinek van nyakörve, de nincs csippeltetve. Ha valaki tudja, hogy ki a gazdi, vagy esetleg a gazdi keresi a kutyát, akkor 070-832-229 a telefonszám, amit hívni kell.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Huravidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: Augusztus 19-e van, szerdai nap a mai, 13 óra a pontos idő, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai délután a legfrissebb időjárás információit hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután többnyire napos idő várható, megélénkül a délnyugati szél is. Késő délután és este nyugaton elszórtan zápor vagy zivatar kialakulása sem zárható ki. A nappali csúcsőmérséklet egyébként 27 és 33 Celsius fok között alakul. Holnap Nyugat-Szlovénia hegyvidéki területein változóan vagy többnyire erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Máshol napos időre lehet számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Késő délután az ország nyugati felében nő a zivatarok hőzettel. Késő délután az ország nyugati felében nő a zivatarok kialakulásának valószínűsége.

0: délre kiterjed. Szombaton változóan felhős időre számíthatunk, főként a délutáni órákban fordulhat elő egy-egy zápor, vagy akár zivatar. És a természeti környezetet fenyegető rendkívül magas tűzveszély továbbra is érvényben van a tenger melléken, míg az ország többi részén magas a kockázat. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti országszerte, lent van 29 fokos, Muraszombat szintén, Celje 28 fokos, Maribor 29, Nova Mesto 30, Ljubljana 28, Koper 32, Kredaricán pedig 12 Celsius fokot mérnek jelenleg. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Főként délutántól egyre több felé vékonyodik, csökken a felhőzet és naposra fordul az idő. Az északi északkeleti tájakon azonban helyenként felhős marad az ég, kisebb eső, zápor eső néhol ott fordulhat elő. Másút kicsi a csapadék esélye. A délnyugati harmadot leszámítva nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a nyugatias irányú szél, amely késő délutántól délire fordul, és mindenütt mérséklődik. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között várható. Késő estére pedig általában 19 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Aztán holnap, azaz csütörtökön napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel Magyarország szerte, de délután főképp az ország északi északnyugati felén már erőteljessé válhat a felhőképződés, ahol zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugati harmadban akár heves zivatar is lehet. A déli szelet nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökésekre is számíthatnak. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok lesz a napsütés, helyenként erőteljes lesz a gomoly felhő képződés. Szombaton pedig általában gyengén felhős, napos idő várható, keleten, észak-keleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Mi pedig akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lenti 29 fokos, Zalaegerszeg 28, Nagykanizsa 29, Szentgotthárd 28, Szombathely 27, Budapesten pedig szintén 27 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidék közötti forgalmában nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, távolabbra viszont találkozhatnak különféle torlódásokkal, ugye különféle okokból. Többek között baleset miatt lezárták a Rácsé-Kungota-Kidricsevo útszakaszt Kungotánál, aztán meghibásodott teherautó miatt akadozik a Dolanszkói autópálya forgalma is, Nova Mesto kelet előtt Ljubljana felé. Illetve egy az úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat a Koper-Skofia úton, a Szörmin elágazás előtt Olaszország felé halad. Torlódásokkal a Steyr autópályán a Tepányi pihenő és Kolorebra között Ljubljana felé, a Dolanszkói autópályán Bics és Ivancsnagorica között szintén a főváros felé, a tenger melléki autópályán Posztojna előtt Koper felé, valamint a Lucia Strunjan, Smárje Koper és Lesce Bled utakon találkozhatnak. Többen helyen, ezen kívül ugye munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, már csak ezért is. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma a Gornya-Radgonai rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez ugye, ahogy jól tudhatjuk, nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, tartsák be a szabályokat mindenütt, így is találkozhatnak bárhol radarral, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg ugye úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a nap folyamán.

Radics Gigitől szólt a kávé, és bár az orvos meteorológusok a melegebb időszakokban inkább ennek az italnak a mellőzését javasolják, mi mégis megnézzük, hogy a Marie Claire cikke alapján melyik kávé, melyik csillagjegyhez illik a leginkább. Na, a koshoz szerintük a dalgona kávé illik a leginkább, ugyanis a csillagjegy szülöttjei biztosan lépést tartanak a trendekkel, így valószínűleg tisztában vannak azzal is, hogy mi is a dalgona kávé. Mivel a kosok számára az innovációk és az újdonságok nagyon fontosak, így ha eddig nem próbáltak, akkor ideje kezükbe venni a habverőt és elkészíteni ezt a krémes és habos kávé változatot. Aztán számos kávétípus alapja az espresszó, a bikák pedig igazi kreatív gondolkodók, ezért az espresszó nekik tökéletes. Rengeteg módja van egy ilyen látszólag egyszerű kávé elkészítésének is, mint ugye az espresszó, évről évre pedig újabb és újabb módszerek bukkannak fel. Azonban, ahogy a bikák, ugye az espresszó ereje is állandó, mivel nagyon fontos az íz és az aroma a csillagjegy szülöttei számára. Ez a kávé elkészítésének legmegfelelőbb módja számukra, amivel garantáltan megkapják a szükséges energiát a napjukhoz. Az ikrek személyisége ezzel ellentétben viszont kifinomult és lágy, ahogy a kotyogós főzött eszpresszóé. Sok ember számára túl régi módi lehet a kávéfőzésnek ez a módja, esetleg túl bonyolultnak tűnhet, ám a kávé darálása és betöltése felfogható egyfajta reggeli meditációnak is. Ráadásul az alumínium kávéfőző, mivel gyorsan alkalmazkodik a tűzhely hőjének változásaihoz, lehetővé teszi, hogy váltogassák a lefőzött kávé karakterét és erősségét a csillagjegy szülöttei. Aztán a cold brew kávé a rákoknak a legjobb. Egyébként úgy készül, hogy hideg vízben áztatják órákon át az őrölt kávét, majd azt leszűrik. Ez az egyik legerősebb koffeinben leggazdagabb kávétípus, ami tökéletes a türelmes és otthon ülő rákoknak, hiszen egy mindig lehet a hűtőszekrényükben a kedvenc kávéitalukból. Az oroszlánok legjobban odaillő kávés itala pedig a jeges kávé. A csillagjegy szülöttei ugyanis a Marie Claire szerint általában nagy lelkű, ám figyelemre éhes személyiségnek tartják, akik nem elégszenek meg a legegyszerűbb változattal semmiből, így a kávéból sem. Az oroszlánokhoz legjobban a cold brew kávéból, tejből és jégből kevert jeges kávé illik, amely pont olyan vibráló és energikus, mint a csillagjegy szülöttei. A szüzek pedig szeretik a szofisztikált, precíz megoldásokat, mivel praktikus, logikus gondolkodású elemző emberek, így azt a kávéfőzési módszert kedvelik legjobban, amelyik a leggyorsabb, ám egyben az egyik legfinomabb kávét eredményezi, hiszen itt sokkal hatékonyabb lehet például a reggeli készülődés is. A filteres kávéfőzés ennek minden ízében megfelel. Gyors, hiszen csak a forró vizet kell lassan ráönteni a filterbe, helyezett őrölt kávéra, ugye? Ugyanakkor pedig precízen beállíthatják az elkészítés paramétereit, úgy a csillagjegy szülöttei, hogy számukra a legtökéletesebb legyen a végeredmény. Na, mi még a csillagjegyekhez és a kávéhoz visszatérünk, először is viszont szóljon a Presszó Jude Law-tól.

Na, a presszó után vissza is térünk a különféle kávékhoz, és ugye a Marie Claire cikkéhez, amiben részletezik, hogy szerintük melyik csillagjegyhez, melyik kávé illik a legjobban. A kiegyensúlyozottságra, harmóniára törekvő mérlegek számára a fele részben tejet, fele részben eszpresszót tartalmazó teljes kávé a legmegfelelőbb kávétípus szerintük. Így nem csak létrejön a csillagjegy szülöttei számára oly fontos egyensúly a két összetevő között, de a teljes kávé pont olyan finom és gyengéd, mint a mérlegek. A French press, azaz a dugattyús kávéfőzővel való kávékészítés nagyon hasonlít egyébként a cold brew módszeréhez, ám jelentősen gyorsabb. Az olyan ambiciózus és erős csillagjegyeknek, mint amilyen a Scorpio, pedig szükségük is van erre a lendületre és gyorsaságra, hiszen nem szeretnek órákat várni. A csillagjegy szülöttei pozitív gondolkodásúak, ami a nyilasokat illeti és roppant extrovertált emberek. Mivel a mokka egyik fő összetevője a csokoládé, ez a tökéletes ital a kalandvágyó és minden jóban bármikor résztvevő nyilasok számára. A mokkában ráadásul nem csak csokoládé van az eszpresszón kívül, tej és néha még tejszínhab is fokozza az élvezeteket. Aztán a gondosan kézi forrázással készített friss kávé a kávéfőzés magas fokának számít, a bak csillagjegy szülöttei pedig szeretnek a legjobbak lenni mindenben. A pour-over kávéfőzés a hagyományok, szokások nagy tisztelőjének számító bakok számára azért is remek választás, mert tartogat olyan kihívásokat, amelyekben fejlődhetnek, folyamatosan tanulhatnak, ami szintén fontos a csillagjegy szülöttei számára. Aztán a vízöntőknek az instant kávé a legjobb, ami egyszerű, gyors és tudjuk, hogy mire számíthatunk tőle. Egy szóval tökéletes a vízöntők számára, hiszen nem vesz el sok időt attól, hogy az élet fontos dolgaival foglalkozzanak, mivel a csillagjegy szülöttjei számos plusz feladatot vállalnak mások segítésére. Gyakran vannak úton így, olyan kávétípus számukra a legjobb választás, amely mindig kéznél van és bárhova magukkal is vihetik. És el is érkeztünk a halak. A csillagjegy szülöttei rendkívül érzékeny, gyengéd emberek, erős empátiával fordulnak mások felé. Azért a népszerű a halak között a latte, mert roppant kiegyensúlyozott, cseppet sem erőszakos és gyönyörű művészi rajzokat lehet készíteni a tejhabra, amivel szívesen domborítják ki művészi vénájukat a csillagjegy szülöttei. Ugye, ez csak a Marie Claire cikke szerinti vélemény, azért az önöket ne akadályozza meg abban, hogy a kedvenc kávéjukat igyek ma, akár a következő órákban is, ugye az ebédhez is jól tud jönni a kávé, illetve egy kis uzsonnához is. De akár ötletet is adhatott ahhoz, hogy melyik legyen az a kávé, amit most talán ki lehet próbálni, hogyha eddig még nem tették. Na, nálunk pedig akkor a kávéval most lezárjuk, érkezik Damien Ferenc és a Hiányzó című dala, de Taylor Swift dala is szólni fog.

A The Last Time után érkezik még Pajor Tamás Budapest dala, utána pedig a friss ismétlése, úgyhogy ha 8:45-kor lemaradtak volna róla, vagyis nem is, 8:10-kor lemaradtak volna róla a délelőtti órákban, akkor tartsanak velünk a folytatásban és pótolják be. Na meg pontban 2:00-kor friss hírek Olati Zsuzsától.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és itt van a Unique együttes legújabb slágere, amely július 31-én jelent meg digitális maxi kislemezként, ez a Kilincs egy szép világba. A dal zenéjét Kovacsics Ádám szerezte, a dalszöveget pedig Ferbár Zsolt írta. A Kilincs egy szép világba című dal az újrakezdés lehetőségét, a változtatáshoz szükséges belső erőt, és persze a békére való törekvést közvetíti. A zenekar megfogalmazása szerint ez a dal, illetve annak szövege arra ösztönöz, hogy a nehézségek ellenére is bármikor képesek vagyunk újrakezdeni és új célokat találni. A zenekar szerint a kifogások keresése helyett a saját belső lelki energiáinkat kell mozgósítanunk a fejlődés érdekében. Ez a gondolat arra bátorít, hogy merjünk egy teljesen más, jobb életet élni, változtatni a gondolkodásmódunkat és felvállalni a valódi önmagunkat. A szöveg nagyon erős képekkel mutatja be a kontrasztot a békés, tiszta természet és a lángoló, zaklatott külvilág között. A szép világba vezető kilincs azért tűzforró, mert a változtatás és a béke elérése komoly erőfeszítést és bátorságot igényel egy nehéz környezetben. A dalt a zenekar elmondása szerint Amsterdam utazási élményei iklették. A város hangulata szabadságot, az elfogadást és a sokszínűséget szimbolizálja, ami szintén alapköve a dal által közvetített ideális szép világnak. Úgyhogy ismerkedjünk meg most a Unique újdonságával. Jön a Kilincs egy szép világba.

Budapest Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! A Magyar Államalapítás és Szent István király emlékünnepe augusztus 20-a alkalmából az ünnep előestéjén központi megemlékezést szerveznek lentbán a templom téren. A rendezvény ma késő délután 17:30 kezdődik a Szent István szobor megkoszorúzásával. Ünnepi beszédet Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, és Horváth Tomi, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsának elnöke mond. 18 órakor kezdődik a Szent Katalin templomban az ünnepi szentmise, amit a Muravidéki Magyar Rádió egyenes adásban közvetít. A szentmise után előreláthatólag 19 órától Régi imák, új hangok címmel ad hangversenyt a Pécsi Capella Quinque Ecclesiensis kórus. Augusztus 19-én hivatalba lépett dr. Baka András köztársasági elnök, írta délben megosztott közleményében az elnök hivatala, a Sándor Palota. A rövid közleményben szerepel még az új köztársasági elnök életrajza és megválasztásának körülményei is. Baka András hivatalba lépése alkalmából Magyar Péter is posztolt. A miniszterelnök azt írta, hogy elnök úr munkájához sok sikert, jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánja.

0: Onnan sűrű füst gomolygott az ég felé, miközben az emberek összegyűltek, hogy nézzék. A londoni tűzoltóság közlése szerint 15 tűzoltó autó és mintegy 100 tűzoltó dolgozik a lángok eloltásán. A nagy erőkkel végzett beavatkozás a környező utcákból is jól látszott. A tűz okát egyelőre nem erősítették meg. Súlyos jogi üggyel néz szembe Mark Zuckerberg cége az Egyesült Államokban, ahol több állam szerint az Instagram és a Facebook működése károsíthatta a fiatal felhasználókat. A most kezdődött Meta per hatalmas pénzügyi veszteséggel járhat, és a két közösségi oldal működését is alapjaiban változtathatja meg. A Reuters szerint a Meta saját számítása alapján a különböző állami bírságok elméleti felső határa akár 1400 milliárd dollár is lehet. Ez azonban nem egy már meghatározott követelés. Az állami főügyészek egy frissebb meghallgatáson körülbelül 200 milliárd dolláros nagyságrendről beszéltek.
1: Időjárás.
0: Délután is napsütéses időre számíthatunk. A délnyugatira forduló szél időnként megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: Aszfaltozási munkálatok miatt zárva van a Lendva belvárosában lévő két körforgalom közötti útszakasz. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az esti órákig Gornyaradgona körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszló.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

és csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam.

Kötfátyol, ez volt Léhert Mira és Polgár Patrik közös dala. Nálunk pedig ugye zenékből nem lesz hiány a folytatásban sem, egyébként pedig, hogy egy kis érdekességet említsünk. Augusztus 26-ától egészen augusztus 30-áig tart idén a Tábor Fesztivál Alsóörsön, ugye ez a Balaton környékén van, úgyhogy ha valaki szeretne a nyaraláshoz beiktatni egy jó koncerteseményt, vagy egy kis fesztivál hangulat, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe, hogy a Tábor Fesztivál weboldalán, a táborfesztivál.hu weboldalon teljesen pontosan még tudnak szerezni jegyet augusztus 26-ától egészen 29-ig, illetve ugye 30-ig egy-egy napi jegyre, vagy akár bérletre is, van ugye heti jegy is, hogyha valaki szeretne vásárolni. És külön hétvégi, napi, illetve kiegészítő jegyek, még hogyha egy picit így átfutjuk az oldalt magát. Egyébként a heti jegy 40.499 forint, úgyhogy körülbelül ilyen árakra lehet számítani, a napi jegy pedig ugye akkor olcsóbb. Ezzel kapcsolatban pedig most egyelőre ennyit, viszont amit még érdemes megemlíteni, hogy jövő hét hétfőtől érkezünk egy kis meglepetéssel itt a Muravidéki Magyar Rádióban, de hogy mi is lesz ez pontosan, azt majd ugye megtudják augusztus 24-én, hétfői napon, de egy dolgot el tudunk árulni, hogy a Vinárium Fesztivállal kapcsolatos, így pedig lehet, hogy már valaki rá is jött, hogy miről van szó teljesen pontosan, de a részleteket majd hétfőtől hallhatják. Egyelőre csak annyit árulunk el, hogy lesz meglepetés egészen augusztus 24-től augusztus 28-áig. Erre majd lehet számítani. Amire pedig még lehet számítani, az Joe Cocker dala, a Hard Knocks, ami most fog következni.

A második műszak társaságában most a második műszaktól szólt az Egy pohár tonik című dal. És egyébként pontban háromkor ma is terepjáróval várjuk Önöket, teljesen pontosan három témával, de hogy melyek is ezek pontosan, azt most el is áruljuk. A Lendvai Községi Tanács törvényes határidőn belül nem nevezte ki az önkormányzati választások lebonyolításához szükséges választási bizottságokat. A helyi önkormányzati választásokról szóló törvény értelmében a választások időpontjának meghirdetése után ezt a feladatot az Országos Választási Bizottság végzi el, amely a tegnap megtartott ülésén kinevezte a három bizottság tagjait. Fehér Ilona összeállítását hallják a témáról, a mai terepjáró kezdő témájában ugyebár. Aztán második témánkban arról, hogy Álmaim a fában címmel Pál Franz fafaragó művész önálló kiállítását nyitották meg tegnap a Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványa Lendvai területi kirendeltsége szervezésében. A területen csillagászati és más vonatkozású tárgyak lépnek működésbe, amelyek mind-mind az alkotó képzelet erejének, gyakorlati tudásának és matematikai képességeinek eredményei. Az eseményt Botka Ágnes követte, az ő beszámolóját hallhatják erről. Aztán záró témánkban arról, hogy a Lendvai Röplabda Klub szervezésében a héten zajlik a már hagyományossá vált röplabda tábor, amelynek az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tornaterme biztosít otthont. A táborban elsősorban a játékra és szórakozásra helyeződik a hangsúly, a résztvevőket pedig Horváth Dávid is meglátogatta. Ha érdeklik Önöket a részletek bármelyik témánkban, csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk a folytatásban is, mert pontban háromtól várja Önöket a terepjáró.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A lendvai községi tanács törvényes határidőn belül nem nevezte ki az önkormányzati választások lebonyolításához szükséges választási bizottságokat. A helyi önkormányzati választásokról szóló törvény értelmében a választások időpontjának meghirdetése után ezt a feladatot az Országos Választási Bizottság végzi el, amely a tegnap megtartott ülésén kinevezte a három bizottság tagjait. Fehér Ilona összeállítását hallják a témáról.
2: A lendvai községi tanács lekéste az önkormányzati választásokat lebonyolító választási bizottságok tagjainak kinevezését. A helyi önkormányzati választásokról szóló törvény 38. cikkelye értelmében ilyen esetben az Országos Választási Bizottság végzi el ezt a feladatot. A községi hivatal a községi tanács javaslatait továbbította az Országos Választási Bizottsághoz, amely augusztus 18-án egy kivételével megerősítette a javaslatokat. A Lendva Községi Választási Bizottság esetében az Országos Bizottság figyelembe vette a Szociáldemokrata Párt javaslatát, amit a községi tanács nem tett meg annak ellenére, hogy a pártoknak ebben az esetben előnyük van. A Lendva Községi Választási Bizottság elnöke Cvetka Zsironik, helyettese Szarako Ciper. A bizottság tagjai Alexander Márics, Samantha Rezsonya, Stefan Gasparics, Gönc Renáta, Ivan Koncut és Kaja Törnár. A Magyar Nemzetiségi Különválasztási Bizottság elnöke Karin Szcsáp, helyettese Magyar Denisz. A Magyar Nemzetiségi Különstátusú Tanácstag megválasztását kísérő bizottság tagjai Gömbös Géza, Bacsi Kleiderman Mónika, Szőke Eugen, Bacsi Jászná, dr. Kaszás Habjanics Mihály és Kepe Zsuzsi. A Roma Közösség Különválasztási Bizottságának elnöke Szergeja Szukics, helyettese Bánotai Farkas Brigita. A roma választásokat

0: Ágnes interjúja következik.
1: Engem érdekelt mindig a jelen dolgok, a mozgás, nem csak, hogy mondjuk, mint a planetárium, vagy az a időgép, hogy csak ottan van, és áll, és az nem mutat semmit, nem? Hogy mozogjon, és hogyan, és ezt hogyan megoldani, hogy ez a dolog működjön, az mindig volt nekem a gondolatom, vagy avval foglalkoztam, hogyan azt megcsinálni, nem?
2: Igen, akkor ezek szerint szerette a matematikát, vagy a fizikát. Napig,
1: bocsánat, az iskolán a legjobb voltam, alsó iskola meg a vár, nem? És ott szóval, sőt, Puraszombatban a 8. osztályban versenyre mentem, nem, hát jól nem sikerült, nem tudom hogyan, de legjobb voltam a szántamban. Hát,
2: én ezt rögtön láttam, mert itt csupa geometria, ez az egész csupa számítás.
1: A szakmám is az, bocsánat, én mintázom vagyok, nem, a vasgyároknak dolgoztam, minden rajz szerint megy, nem, ott mondjuk le van rajzva, egy papíron mind a három dimenzió, mint mondják, a homlokzat, oldalnézés, alapnézés, akkor metszetek vannak, és az egy papírra van rajzolva, és abban az embernek ki kell ízni, hogy ezt három dimenzióba kell alakítani, hogy megcsinálni, és hogy ezt most, mint a könyvet, nem csak itt a rajzok vannak, nem?
2: Igen, itt nagyon jó térérzéke kell, hogy legyen az ember.
1: Az biztos, biztos, másképp nem megy. Nem.
2: Érzékelje, nem. Hogy ez hogyan működik.
1: Van saját firmám, volt 30 évig, 33 évig iparos voltam, az öcsimmel, meg az apámmal, igen. Gyertyánosban, ha még azt mondhat.
2: Na néhány szót akkor arról, hogy mi minden látható ezen a kiállításon.
1: Hát minden látható, megmondhatom, van itt olyan apró dolog, mint a körmem, amit csináltam, amit mondják a diatonikus harmonikával, a gombokat, meg a trompitákat, meg a valamilyen állvány volt, amikor a harmonikát áll, és akkor a kis lábok vannak. Nem nagyobb, mint a kis ujjabb, ilyen picikék, innen megnézni. Meg egészen mondjuk a legnagyobb nagyságra ez a planetárium, ami 3 méteres átméret helyességet használok körbe, hogy működhetik, hogy ne akadjon el valahol, nem? Minden látható, szóval reális, gyorsabb mozgásban minden van reálisan, még bolygó milyen gyorsan mozog. És a nagysága is minden bolygó a egyik a másik, ahol minden reális méretben van. Aval, hogy van egy, aki nem bírtam emesíni, hogy a belső bolygók, az a Merkur, Venera, Föld és a Mars, azok két izében van, ha megfigyelnék, ami egymás között egyformák, a külsők meg megint egymáshoz egyformán, ott szóval nagyok, mint kell lenni, de a belső, nem még fölötte vannak a kicsikik, ami még praktikusan reális az egészen. Tehát akkor, ha nagyon kicsi le, akkor ezeket a belsőket nem is lehetne látni, ahhoz képest, hogy mondjuk a Jupiter vagy a Szaturnusz milyen nagy, azért azokat úgy csináltam, hogy lehessen látni.
2: Hogyan jutott eszébe ezt kidolgozni? Tanulmányozta sokat?
1: Először az időgép volt, utána még hát ennek mentem neki egyszerűen, nem? Igen. És ott a időgépnél is, még mondjuk ott ha megnézzük azt a napot, az meg egy maketta, a napnak a makettája, meg a bolygóknak, hogy a nagyság milyen, a különbség milyen nagy a nap, és mondjuk az a többi bolygók, hogy milyen a Föld, meg a Hold, meg a saját csak a Jupiter milyen kicsi a naphoz képest, ha a Földet meg megnézzük, egy maximum majdnem, aztán akkor mint mondjuk, mi a nap ellen akarunk küzdeni, mi sose fogjuk azt megnyerni, ez a Föld mindig jobban szerintem melegülni fog.
2: Ezt mind fában dolgozta ki?
1: Ez mind fában van, csak az a kék kerékpár, az meg az ellen poliester ölveg szálakból megézik.
2: Pár szót mondjon nekem a hangszerekről, illetve a hegedűkről. Én ott voltam azon a koncerten, amikor a zenészeknek eltört a hegedűje, és akkor levették az ön hegedűjét, és én ott voltam akkor.
1: És hogy a jó szó?
2: Én nem vettem észre.
1: Jó, semmi volt, nem.
2: Utólag nevettünk.
1: Szóval a hegedűket úgy, hogy egy kollégának van neki hegedű, volt neki, megkértem, ha megmutatja, odaadja, annyira megnézem, de a méreteket meg a televízió, szóval a YouTube-ról vettem le, és a méreteket lemértem, és azt szerint akkor csináltam, meglátom, hogyan vannak.
2: Nagyon örül ennek a kiállításnak, nagyon sokan eljöttek, sokan örülnek önnel együtt.
1: Na hát, remélem, hogy örülnek, még remélek, hogy remélem, hogy látják, hogy mondjuk a, mint mondják, a tőtő, a rakéták, mindent csinálok, nem? Vannak sokan, akik csak egy valami.

0: De én, mint mondják, a repertoár széles.
1: A Landvai Röplabda Klub szervezésében a héten zajlik a már hagyományossá vált röplabda tábor, amelynek az egyes számú landvai kétnyelvű általános iskola tornaterme biztosít otthont. A táborban elsősorban a játékra és szórakozásra helyeződik a hangsúly, amely által a gyerekek jobban megismerkedhetnek a röplabdával. A résztvevőket Horváth Dávid is meglátogatta.
2: Repkedő röplabdák fogadtak minket a Landvai kétnyelvű általános iskola tornatermébe belépve. Hétfőtől péntekig a helyi röplabda klub női felnőtt csapatának tagjai és a csapat edzőinek felügyelete alatt összesen több mint 30 gyermek ismerkedik a röplabdával, illetve mélyíti el tudását vidám, játékos hangulatban. A részletekről Bogár Tadea táborvezető árult el többet.
3: Mivel ez a tábor már lényegében hagyomány, szóval minden augusztusban még van tervezve, és próbálunk mindig valami új ötleteket találni, új módon a gyerekeknek átadni ezt a röplabdai tudást. És úgy mondom, hogy az idén 35 lányfiú jelentkezett, és jelenleg ez a legnagyobb szám, ami volt idáig, és nagyon élvezik. Szóval minden nap egy kicsit más, minden nap kicsit hozzáadunk, elveszünk, még lássuk, milyen kedvben vannak a gyerekek. Ha nagyon szeretnének játszani, akkor alkalmazkodunk. Persze, itt vannak a reggeli órák, amikor van komoly munka, hogy tényleg valamit megtanuljanak, vigyenek el valamit. Még hozzá is kell adnom, hogy a táborban nem csak azok jelentkeznek, akik rendszeresen már legalább egy éve vagy több éve edzenek, hanem minden éven találunk valakit, aki teljesen új. Lehet, hogy más sportból vannak, lehet, hogy abszolút nem találkoztak még valamiféle sporttal, és meglepően ügyesek, és elvisznek valamit a táborból, és megtetszik neki. És lehet, hogy következő iskolai évre be is iratkoznak a röplabdai csapatba.
2: A gyerekek a reggeli csapatépítő játékok után két csoportban edzenek. A röplabda mellett viszont a hét folyamán jut idő a játékra, fürdésre és fagyizásra is. Ott jártunk, akkor az idősebbek Andrej Grut vezetőedző intelmei mellett gyarapították tudásukat, míg a kisebbek játék közben gyakorolták az addig tanultakat. Közülük Hanna osztotta meg velünk benyomásait a táborról.
4: Az én nevem Horváth Hanna Júlia, és 9 éves vagyok.
2: És miért döntöttél úgy, hogy eljössz ebbe a táborba?
4: Anyukám szeret röplabdázni, és úgy gondoltam, hogy én is kipróbálom.
2: És mi mindent csináltatok eddig ezen a héten a táborban?
4: Elmentünk fagyizni, játszottunk, ott bolykáztunk.
2: És megy neked a röplabda?
4: Nem annyira nagyon.
2: Itt viszont tudsz tanulni.
4: Igen. Megtanultam, hogyan kell ütni a labdát, meg hogy kell elkapni.
2: És elmondod, hogy hogy kell?
4: Hogyha el akarod kapni, szét kell tenni az ujjakat, és háromszöget kell alkotnod. Aztán úgy elkapod a labdát, eldobni meg ugyanúgy, csak akkor így.
2: És milyen a társaság itt ebben a táborban? Hogy értitek meg egymást?
4: Én nem annyira, mert én vagyok az egyetlen, aki tud magyar a gyerekek közül.
2: És el fogsz még jönni jövőre is ebbe a táborba?
4: Igen.
2: A klubban tehát azt remélik, hogy a hét folyamán sikerül a gyerekekkel még jobban megszerettetni a röplabdát.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona, Botka Ágnes és Horváth Dávid összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

Adele-től szólt a Mindig itt maradsz című dal, és egyébként friss a hír, hogy Tyra Banks beperelte a Netflixet a Top Model leszek dokumentumfilm miatt, de a Netflix elutasítja Banks vágyait. Na de, lássuk a részleteket a Refresher legfrissebb cikkéből. A Netflix arra kérte a bíróságot, hogy utasítsa el Tyra Banks rágalmazási keresetét, amelyet a Top Model leszekről, avagy az eredeti címén America's Next Top Model készült dokumentumsorozat miatt indított a streaming cég ellen. A modell és műsorvezető szerint a Top Model leszek vitatott hagyatéka, Reality Check, Inside America's Next Top Model című dokumentumfilm készítői manipulatív vágással és fontos részletek kihagyásával hamis képet alakítottak ki róla. Banks még júniusban fordult bírósághoz, a People által megszerzett iratok szerint, a Netflix pedig augusztus 14-én nyújtotta be indítványát a kereset elutasítására. A cég azzal érvel, hogy Banks kifogásai valójában nem hamis állításokra, hanem a dokumentumsorozat készítőinek szerkesztői döntéseire vonatkoznak. A Netflix szerint Banks az interjú után olyan megállapodást írt alá, amelyben hozzájárult ahhoz, hogy az alkotók szabadon szerkesszék a róla készült felvételeket, és azt is elfogadta, hogy a kész produkciót nem nézheti meg, illetve nem hagyhatja jóvá előzetesen. Most Banks azt állítja, hogy a dokumentumfilm rágalmazza őt, nem azért, mert bármi valótlant állítana róla, hanem azért, mert előzetesen tudni akarta volna, mit mondanak más interjúalanyok. Több részletet szeretett volna viszont látni a saját interjújából, és szerette volna, hogy másképp mutassák be az álláspontját, olvasható a Netflix bírósági beadványában. A streaming cég és a dokumentumsorozatot gyártó Everwonder Studio egy úgynevezett anti-slap indítványt is benyújtott, amelynek célja az olyan keresetek korai utasítása, amelyek megalapozatlanul korlátozzák a szabad véleménynyilvánítást. A Netflix szóvivője a People-nek azt mondta, továbbra is kiállnak a dokumentumsorozat és annak rendezői Daniel Seven és Moore Loushi mellett. Banks egyébként az általa beadott keresetében esküdszégi tárgyalást és kártérítést kért, mondván, hogy csupán azért vállalta a szereplést a dokumentumsorozatban, mert őszintén szeretett volna beszélni régi műsorának örökségéről, sikereiről és nyilván hibáiról is. Elmondása szerint a több órás interjújából végül mindössze 16 perc került képernyőre, ráadásul a kiválasztott részleteket úgy vágták össze, hogy azok szerinte nem tükrözték azt, amit valójában mondott. Itt példának azt említi, hogy a dokumentumfilmben úgy jelenik meg, mintha ő tudott volna arról, hogy szexuális bántalmazták a műsor második évadának versenyzőjét, Sandy Sullivant, de mégsem tett az ügy kapcsán semmit, sőt el is felejtette volna, hogy ez egyáltalán megtörtént. Na hát meglátjuk, hogy fog alakulni véglegesen ez a Inside America's Next Top Model dokumentumfilm. Addig is viszont most már tudjuk azt is, hogy visszautasították Tyra Banksnek a vádjait. Úgyhogy ennyivel érkeztünk, ami a legfrissebb információkat illeti, és dalokkal folytatjuk tovább. Érkezik az Én a bánatomat mindig kifogom.

Kicsit még velem ez volt a Republik dala, és egyébként a zenekar miatt eszünkbe jutott, hogy létezik nem csak Republik, hanem One Republic is. Nekik pedig például van egy közös daluk Timbaland-dal, teljesen pontosan az Apologize. Na, most mi Timbalandre térünk rá egy picit, ugyanis az utóbbi napokban, utóbbi időben felkapta a közösségi média egy performanszának a videóját, egy koncert felvételt teljesen pontosan, ugyanis Nelly Furtadóval együtt készítettek anno egy olyan dalt, hogy Say It Right, és egy júliusi koncerten Timbaland a színpadon állva Furtadó énekhangjával csak a háttérben a saját ikonikus rövid vokalizálásait és mormogásait nyomta élőben a mikrofonba, ami egyébként azonnal vírusként terjedt el az interneten, úgyhogy egy időben mindenhol csak ezt láttuk. Ha pedig önök még nem látták, akkor meg tudják találni borzasztó könnyen Facebookon, Instagramon, YouTube-on, hogyha rákeresnek arra, hogy Timbaland Say It Right Live. Hát egyébként el kell ismernünk, ha akarjuk, ha nem, hogy az elénekelt részletek tökéletesek voltak egyébként. A hangja nem csuklott el, és a ritmust is megőrizte tökéletességig. Ettől függetlenül borzasztó vicces, ha azt látjuk, hogy a színpadon lévő előadó minden annyi időre emeli a szájához csak a mikrofont egy erejéig. De hát ez is megtörtént, úgyhogy ha valaki még esetleg nem látta, de szeretne nevetni egy jót így a mai délután folyamán, akkor ajánljuk, hogy keressenek, rálessenek bele. Nálunk pedig akkor most nem csak Timbaland hangjával, hanem Nelly Furtado hangjával is szólni fog a Say It Right.

Na most már mi is hallhattuk Timbaland végigjét, az ikonikus háttérvokált, hamarosan pedig hallhatjuk a hét zeneszámát, és na megepontban 4 órakor friss híreket Oleti Zsuzsától, 4 óra után pedig az önöké lesz a választás, érkezik a mai slágerkívánság.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Magyar Államalapítás és Szent István király emlékünnepe augusztus 20-a alkalmából az ünnep előestéjén központi megemlékezést szerveznek lentbán a templom téren. A rendezvény ma délután 17:30-kor kezdődik a Szent István szobor megkoszorúzásával. Ünnepi beszédet Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, és Horváth Tomi, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsának elnöke mond. 18 órakor kezdődik a Szent Katalin templomban az ünnepi szentmise, amit a Muravidéki Magyar Rádió egyenes adásban közvetít. A szentmise után előre láthatólag 19 órától Régi imák, új hangok címmel ad hangversenyt a Pécsi Capella Quinque Ecclesiensis kórus. A Körskói atomerőmű kedéllyel ismét 100%-os teljesítményre növelte a reaktor kapacitását az időjárás javulása és a Száva folyó vízhőmérsékletének csökkenése miatt. Augusztus elején a hőség és az alacsony vízhozam miatt még 80, majd később 90%-ra kellett visszafogni a termelést, de a kedvezőbb hidrológiai viszonyoknak köszönhetően elhárultak a környezetvédelmi korlátozások miatti kényszerintézkedések. A Száva hőmérséklete jelenleg 24,3 fok körül alakul, és bár a teljesítmény 100%-os, az erőmű továbbra is óvintézkedésként használja a hűtőtornyok teljes rendszerét a terhelés csökkentésére. A folyónapi átlagos hőmérséklete a brezsicei vízierőmű alatti ellenőrzési ponton nem haladhatja meg a 28 Celsius fokot, a hőmérséklet emelkedési limit pedig legfeljebb 3 fok lehet, mondta Gorazd Pfeiffer, a Körskói atomerőmű igazgató tanácsának elnöke. Megszüntették az aranykonvoj ügyben a nyomozást, jelentette be Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók jogi képviselője. Az ügyvéd a közösségi oldalán azzal indokolta a Nemzeti Adó és Vámhivatal döntését, hogy szerintük nem történt pénzmosás. A NAV júliusban felfüggesztette az ukrán pénzszállító ügyében indított nyomozást, ugyanis Ausztriából nem érkezett válasz, a magyar hatóságok pedig minden belföldön elvégezhető nyomozási cselekményt befejeztek, most pedig meg is szűnt a nyomozás. Miközben egész Dalmáciában tomboltak a tüzek Omistól Zadarig, a hatóságoknak Zadar térségében sikerült tetten érniük egy 4 fős társaságot. Őket 10 konkrét helyszínen, többek között Benkovácon és a saját falujukban, Biljane Donjéban elkövetett szándékos gyújtogatással gyanúsítják. A lakossági bejelentés alapján Benkovác köztársal gyanúsítják. A lakossági bejelentés alapján Benkovác közelében elfogott társaság

0: bíróság alatt állt a bűncselekmények elkövetésekor, tettüket nem indokolták.
1: Időjárás.
0: Délután is napsütéses időre számíthatunk. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 27-33 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
0: Aszfaltozási munkálatok miatt zárva van a Lendva belvárosában lévő két körforgalom közötti útszakasz. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Gornyaradgona körzetében ellenőrzi majd gyakrabban a járművek sebességét.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.
0: Kívánságműsor.
2: Kedves hallgatóink, 5 perccel vagyunk 4 óra után, hajszál pontosan, ez pedig akkor azt jelenti, hogy megkezdődik a mai, kicsit kevesebb, mint 1 órás lágerkívánságunk, és 2 telefonszámon leszünk elérhetőek, ezek az 575-1718, illetve az 575-1719-es telefonszámok. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, de a lendvai stúdióba, akkor plusz 386-2, majd pedig az 575-1718, vagy az 575-1719-es a szám, amit hívni kell. És már érkezett is zenei kérésünk, ez pedig nem más, mint Demjén Ferenctől, aki szívét osztja szét, amit Mónika kér tőlünk. Ezt meghallgatjuk, közben pedig akkor telefonáljanak bátran.
3: Nincs szó, nincs jel,

0: És a dal után folytatjuk is telefonhívásokkal. Most már haló, haló, szép napot kívánok!
1: Szép napot kívánok, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm!
1: Én szeretnék a zeneszámot meghallgatni, hosszú még az út Tabányi Istvántól.
0: Rendben, szólni fog Tabányi Istvántól. Köszönjük szépen, hogy telefonált és további kellemes napot kívánok.
1: Én is köszönöm, minden jót a viszonthallásra.
0: Viszhall. És van még telefonálunk. Haló, haló, szép napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, Tamara.
0: Üdvözlöm.
2: Jukka vagyok. Szívem szeretetével köszöntöm Önöket. Én szeretném kérni Simándi Józsáftól Hazám, Hazám című számot. Ezt minden magyar szerető embernek küldeném, aki Magyarországot, ezt a gyönyörű, szép országot tiszta szívből szereti.
0: Rendben.
2: Köszönöm, hogy teljesítjük kérésem, további szép napot, és gyönyörű, szép, hosszú hétvégét kívánok mindenkinek.
0: Még köszönjük, hogy telefonált, és viszont kívánjuk a jó kívánságokat.

0: És a hazám, hazám után már van is egy újabb telefonálónk. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Szép üdvözlet, Tamara, önnek és a Tominak a stúdiumban. Én pedig szeretném meghallgatni ott, ahol zugg az a négy folyó.
0: Rendben, szólni fog a Kárpátia dala. Köszönjük szépen.
1: Ili, a viszont hallásra.
0: Mi köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Köszönöm, Tamara.

0: És már a következő telefonálónkat köszöntöm. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Valéria vagyok Zalaegerszegről.
0: Milyen dalt küldhetünk a délutánon, a mai délutánon?
1: Hát, egy nagyon aktuális nótát.
0: Melyik lenne ez?
1: Hofitól, gondolj apádra, ha rákerülsz a lapátra.
0: Rendben, szólni fog akkor a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Van mindent, én is jót kívánok.
0: Viszhall. És van még egy telefonálónk. Halló, halló, szép napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, Tamara. Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm.
2: Balázs Palitól szeretném meghallgatni Nélküled mi lesz holnap című dalt.
0: Rendben, szólni fog akkor Balázs Palidala. Köszönjük szépen, hogy telefonál, további kellemes napot kívánok.
2: Én is köszönöm szépen, viszont kívánok önöknek is szép napot.

gondoltam, hogy ti lesztek a kórus. Hát nem hangokórus, hanem ilyen énekkalkórus. Nézd ma oda hátra. Slőn világosság. Ha kiderül, hogy tudok fakasztani vizet is, ezt a tiszta dolgot rám kenik, az biztos. Arra emlékszel, amikor a király jelölt, az a hülye első belvíz, hogy lehetne megoldani? Hát mindjárt így pénz volt. Magyar ember kevés halat eszik. Szóval úgy lehet megoldani a belvíz gondokat, hogy ahol most van a belvíz, ott lesz a halastó. Azóta várom, hogy bevigyenek a minisztériumba. Hát ennyit én is értek hozzá. Na, egy példa. Tudod, miért jó a kerekes kút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Erre nem jönnek le. Na, szóval, egy közös éneklést csinálunk, szöveg igen egyszerű. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra. Hát, primitív, de tőlem van. Megmondtam előre, fel nem menj a tetőre, egyszer kell leesni, és már nincs mit keresni. Na most akkor próbáltam. Olyan ideges vagyok, hogy... Nem lettem kócos? Jaj, Berlin zuhogó eső. Milánó, szarok a hajamra, hát miért? Ez a hangozik.

0: pillanat.
1: Na, akkor most...
0: Várjál!
1: Most élőben, tessék. Erre kell belépni, hogy...

0: Nélküled mondd, mi lesz holnap, ez volt a dal címe, nélkülünk meg, a hívók nélkül meg mi lenne velünk, de ezt nem kell megtapasztalnunk, ugyanis vannak telefonálóink. Halló, halló, szép napot kívánok!
1: Kedves sokkolom, Tamara Karcsi vagyok Peskándról.
0: Üdvözlöm!
1: Szeretném meghallgatni a Uriah Heep-től a Lady in Black című számot.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Viszont kívánunk önöknek, és legyen sokkolom.
0: Viszal, és van még telefonálunk. Halló, halló, szép napot kívánok.
2: Halló, kedves sokkolom, Tamara.
0: Üdvözlöm.
2: Otto vagyok. Bangó Margittól szeretném meghallgatni. Halk zene szól az Éjszakába című dalt.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, további kellemes napot kívánok.
2: Én is köszönöm szépen, Csabá, szép napot kívánok. Csakolom.

0: És már van is egy újabb telefonálónk Bangó Margit dala után. Haló, haló, szép jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Gyöngyi vagyok Pötétéről. A Székely himnusz szeretném meghallgatni.
0: Rendben, szólni fog akkor a Székely himnusz Máté Otilliától. Köszönjük nagyon szépen, hogy telefonált, és kellemes
1: nagyon
0: napot kívánok.
1: Nagyon szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: Viszhall. És ha minden igaz, van még egy telefonálunk. Haló, haló, szép jó napot.
2: Jó napot kívánok, Éva vagyok.
0: Üdvözlöm.
2: Baját Lillától szeretném meghallgatni Valami más című dalt.
0: Rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánok.
2: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Viszhall.

0: Halló, halló, szép napot kívánok a következő telefonálónknak.
1: Jó napot kívánok, Dávid vagyok, Örtilosból.
0: Üdvözlöm.
1: És Csákányi Lászlótól szeretném meghallgatni az öreg fiú dalát.
0: A rendben, szólni fog a dal. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
1: Viszont kívánom, köszönöm, viszont hallásra.
2: Dal fakad az ajkán, nem panasz. Az éveket még zsugorgatni nem kell. S oly édes még az illatos tavasz. 20 éves vagy, Istenem, de szép is. Tárt karokkal vár a nagy világ. Május van és néked kék az ég is, mint tiéd a harmatos virág. 20 éves vagy, mindezt meg se látod. Úgy szeretnél felnőtt lenni már. Ne kergessed el az ifjúságod, úgy is elszáll, siettetni kár. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már

0: Öreg fiú, 20 éves már, sosem lehet.
1: Csákányi László dala szólt tehát az imént, a következő pedig Máté kérésére fog szólni, ez nem más, mint a generáltól a fűrész.

0: kihúzza!
1: És meg egy telefonálóra maradt időnk. Haló, haló, szép napot kívánok!
2: Sokolom, kedves Tamara, én Béla vagyok Gutorföldéről.
1: Üdvözlöm!
2: És szeretném meghallgatni Csuka Mónikától Hölgyválasz tánc után.
1: Rendben, szólni fogod el. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes napot kívánunk.
2: További szép napot kívánok önöknek, és még egyszer köszönöm. Csokolom.
1: Viszhal, Csuka Mónika dala után pedig szólni fog még Csepregi Évától a Jöjj velem, és ez pedig Attila kérte tőlünk. Mi pedig akkor ezzel a két dallal zárjuk a mai slágerkívánságot. Köszönjük szépen mindenkinek, aki telefonált és kért tőlünk dalt.

Budapest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja Önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletei Zsuzsa hírszerkesztő. A Magyar Államalapítás és Szent István király emlékünnepe augusztus 20-a alkalmából az ünnep előestéjén központi megemlékezést szerveznek Lendván a templom téren. A rendezvény ma késő délután 17:30-kor kezdődik a Szent István szobor megkoszorúzásával. Ünnepi beszédet Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, és Horváth Tomi, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tanácsának elnöke mond. 18 órakor kezdődik a Szent Katalin templomban az ünnepi Szent Mise, amit a Muravidéki Magyar Rádió egyenes adásban közvetít. A Szent Mise után előreláthatólag 19 órától Régi imák, új hangok címmel ad hangversenyt a Pécsi Capella Quinque Ecclesiensis kórus. Az Országos Munkaügyi Hivatal idén júniusban rekordmennyiségű 4000 álláshelyet hirdetett meg az oktatásban dolgozók számára, júliusban pedig közel 3400-at. Jelenleg 789 betöltetlen pedagógus álláshely van. A júniusi adatszám az elmúlt 5 év legmagasabb havi adatszáma volt. Szlovéniában évről évre súlyosbodnak a személyzeti problémák az oktatásban. Több ezer tanár hiányzik, mondta Szászó Bozsics, a Szlovén Igazgatók és Igazgatóhelyettesek Szövetségének elnöke az STA-nak. Ő és a szövetség főtitkára Branimir Struke arra figyelmeztettek, hogy a súlyosbodó pedagógus hiány miatt az iskolák kénytelenek egymástól elcsábítani a tanárokat, ami egyfajta belső migrációt és folyamatos fluktuációt indított el az intézmények között. A rendszer szintű hiány oka, hogy sok az idős, nyugdíjba vonuló pedagógus és kevés a pályakezdő. A hivatalos pályázatokra sokszor egyáltalán nem érkezik jelentkező, ezért úgy vélik, hogy a problémát szisztematikusan kell kezelni. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bocsánatot kért a határon túli magyaroktól az előző kormányok nevében azért, mert politikai eszközként használták őket. A politikus úgy fogalmazott, az elmúlt másfél évtizedben kiépült rendszer meg akarta mondani, ki a jó magyar, de szerinte a határon túliak életét nem lehet Budapestről irányítani. Tarz Zoltán a tavaszi miniszteri meghallgatásán is rendszerváltást ígért a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban. Akkor kifejtette, hogy a támogatásokon keresztül nem fognak politikai befolyást gyakorolni. Ugyanakkor alaposan átvizsgálják az eddigi rendszert, és lesz olyan támogatás, amelyet tíz évre visszamenőleg is ellenőriznek. Az Egyesült Arab Emírségek közölte, hogy Irán 2 ballisztikus rakétát indított az ország területe felé, ám egyik sem ért szárazföldet. Ez volt az első ilyen riasztás, a júniusi téves riasztás és a júliusi figyelmeztetés óta, amikor egy támadás végül nem hatolt be az emírségek területére. Ezt megelőzően legutóbb május elején adtak ki rakétariadót.
2: Időjárás.
1: Csütörtökön az északnyugati tájak felett változzon felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan helyi záporok és zivatarok is kialakulhatnak.

forgalom közötti útszakasz. Vidékünkön másút zökkenőmentes a közúti közlekedés. Radarral Gornyi-Radgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 85 éves korában elhunyt Lipics József felsőlakosból. Temetése augusztus 20-án, csütörtökön, 13 órakor lesz a lakosi temetőben. Hambait aznap 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. A család tisztelettel kéri, hogy virág és gyertya helyett adományaikat jótékony célra ajánlják fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 85 éves korában elhunyt Lipics József felsőlakosból. Temetése augusztus 20-án, csütörtökön, 13 órakor lesz a lakosi temetőben. Hambait aznap 12 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. A család tisztelettel kéri, hogy virág és gyertya helyett adományaikat jótékony célra ajánlják fel.

Szabó Balázs bandájától szólt a Hétköznapi című dal, mi pedig nem annyira hétköznapi témával folytatjuk, ugyanis a Harry Potter filmsorozat, ugye ahogy azt jól tudhatjuk, tele van ikonikus részletekkel, de kevés olyan van, amely annyira összeford volna a főhőssel, mint ugye a homlokán lévő villám alakú sebhely. Most azonban az HBO Max új szériájában ezen is változtatni fognak, tudhatjuk meg a port.hu legfrissebb cikkéből. A J.K. Rowling könyvei alapján készülő sorozat december 25-én debütál, és az HBO most minden eddiginél tisztább képet mutatott Dominic McLaughlin új Harry Potteréről. A friss promóciós anyagokból pedig az is kiderült, hogy a fiú helye más lesz, mint amilyet Daniel Radcliffe-nél megszokhattunk. A Warner Bros. Filmjeiben Radcliffe sebb helye egy meglehetősen szabályos, éles vonalakból álló villám volt. Őszintén szólva inkább tűnt úgy, mintha egyszerűen ceruzával rajzolták volna a homlokára. McLaughlin Harry-én azonban egy sokkal szabálytalanabb, egyenetlenebb sebb helyet láthatunk, amely valódi sérülés hatását kelti, nem pedig egy tökéletes villámjelet. Harry sebb helye természetesen nem csupán egy jellegzetes külső jegy, a történet egyik legfontosabb részéhez kapcsolódik. Amikor Harry még csecsemő volt, Voldemort ugye megpróbálta megölni a halálos átokkal, ám édesanyja Lily önfeláldozása megvédte őt. Az átok visszapattant Voldemortra, aki elveszítette a testét, Harry homlokán pedig ott maradt a villám alakú sebb hely. Harry az első 10 évében úgy tudta, hogy a szülei autóbalesetben haltak meg, és azt hitte, a homlokán lévő sebb hely is abból a balesetből származik, csak Hagrid érkezése után tudta meg az igazságot. Az új sebb helyet pedig már korábbi felvételeken is láthattuk az HBO sorozatából, McLaughlin Harry-e például a Mugli iskolában és Londonban Petunia nénivel is feltűnik. A könyvekhez hű, meglehetősen borzalmas frizura néhány jelenetben részben eltakarja a sebb helyet, más felvételeken azonban már jól látható az új verzió. Egyébként, ha valaki szeretné megnézni a filmet, akkor ugye december 25-én érkezik az HBO-ra az új Harry Potter, a rajongók viszont szeptember 1-én a hagyományos Back to Hogwarts ünnepségen egy újabb betekintést kaphatnak a sorozatba, még magának a megjelenés előtt, ugyebár. Mi pedig akkor a port.hu ezen cikkét magunk mögött hagyjuk, és folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel, érkezik Szikora Róbert.

A Port.hu cikkéből egyébként azt is megtudhatjuk, hogy Cserhalmi György, kosudíjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg idén a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A 2026. augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkön Cserhalmi György, kosudíjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét. Cserhalmi György csodálatos színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. Minden magyar ember nevében köszönöm Cserhalmi György színművész úrnak, amit a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tett. Büszke vagyok rá, hogy ő kapja meg a rendszerváltás után először az egyik legmagasabb állami kitüntetést, írta Magyar Péter a Facebook bejegyzésében. Cserhalmi György egyébként meglepetten reagált a hírre, ahogy azt megtudhatjuk a Port cikkéből. Az Indextől értesült arról, hogy Magyar Péter kitünteti őt, elmondása szerint pedig előzetesen nem volt tudomása a dologról. Cserhalmi egyelőre nem fűzött több szót az elismeréshez, a gratulációt azonban szívélyesen megköszönte. Na hát mi sem fűzünk több szót ehhez, nem is szükséges. Amire viszont szükségünk van, az egy jó muzsika, érkezik a Random Trip, és azt szeretem a reggelt.

Kis csillagtól szólt a sire, hát valamennyire meg is adta a hangulatot a következő témánkhoz, ugyanis a Refresher cikkéből megtudhatjuk azt, hogy mi is történik, amikor a művészet, a technológia és a képzelet találkozik. Erre egyébként a Cinema Mystica ad választ. A Budapest szívében az ikonikus párizsi udvarban található immerzív kiállítótér több mint 20 digitális műalkotással, interaktív installációval, lenyűgöző fényekkel és különleges hangvilággal várja az érdeklődőket. A jelenlegi Form in Flux Patterns of Consciousness című kiállítás egy folyamatosan változó univerzumba kalauzol bennünket, ahol a mozdulataink életre kelthetik a tereket, a fények pedig új dimenziókat nyitnak meg előttünk. A kiállítás központi inspirációját Alan Turing mintázat elmélete adja, amely azt vizsgálja egyébként, hogyan jöhetnek létre összetett, szabályos formák egyszerű biológiai és kémiai folyamatokból. Ilyen önszerveződő mintázatokkal a természetben is találkozhatunk, többek között állatok bundáján, kagylókon vagy akár növényeken. A Form in Flux ezeket az állandóan átalakuló rendszereket kapcsolja össze a digitális művészettel és az emberi tudat működésével, miközben arra hív bennünket, hogy ne csak megfigyeljük, hanem a jelenlétünkkel alakítsuk is a körülöttünk lévő világot. Akár egy különleges budapesti programot tervezünk, illetve keresünk, akár szeretnénk kiszakadni egy időre a hétköznapokból, a Refresher azt írják, hogy a Cinema Mystica egy olyan világba hív bennünket, ahol álmosodik a határ valóság és képzelet között. Ha pedig önök is kedvet kaptak ahhoz, hogy felfedezzék a fény, a művészet és a varázslat univerzumát a párizsi udvarban, akkor augusztusban minden nap ezt megtehetik 9.30 és 22.30 között a Cinema Misztikában, szeptembertől pedig ismét 10 óra és 22 óra között látogathatják a kiállítást. Ha valaki további információt szeretne, akkor a cinemamystica.net weboldalon ezt megkaphatja. Mi pedig ennyi információ után folytatjuk továbbra is zenével, a piramistól fog szólni a Szájfel magasra.

Bruce Springsteen Hello Sunshine-ja után mi lassacskán elkezdünk hangolódni a mai élő közvetítésünkre. Ugye 6 órától a Szent Misét közvetítjük a lendvai plébánia templomból. A Felkelt a napunk az István a király rockopera záródala, egy felemelő, ünnepélyes köszöntő, egy himnikus kórusmű, amely az államalapító első István király megkoronázását és trónra lépését ünnepli. Rövid tömörszövege egyfajta fohász és hálaadás egyszerre, magába foglalja a haza és az uralkodó iránti tiszteletet. A feszült küzdelmeket megfogalmazó kemény rockzene után ez a dal klasszikus egyházi és népzenei motivumokkal hoz megnyugvást a történet végére. A legnépszerűbb magyar rockopera zenét egyébként Szörényi Levente szerezte, szövegkönyvét Bródi János írta Boldizsár Miklós ezredforduló című drámája nyomán. A mű ősbemutatója 1983. augusztus 18-án volt Budapesten. Az István a király rockopera hanganyaga a bemutató évében már megjelent hanglemezen, amelyen Varga Miklós kölcsönözte a hangját István királynak. Nálunk pedig most Szóljon a Felkelt a napunk című dal, hamarosan pedig már munkatársunkat, Fehér Ilonát hallhatják majd a lendvai Szent Katalin plébánia templom udvaráról, még a 6 órai Szent Mise előtt.

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

vannak előtte a világ minden táján. A Muravidéki Magyarság központi megemlékezésén ünnepi köszöntött Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, és Horváth Tomi, a Lendvakösségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának elnöke mondott. Mindketten a muravidéki magyarok összefogásának és együttműködésének jelentőségét emelték ki. Orbán Dusán feladatként a kivívott értékek megóvását, az intézményes kereteinek megerősítését és a jövőnk megfelelő formálását hangsúlyozta. Horváth Tomi szerint a magyar szó, a magyar iskola, a magyar rendezvény és a hagyomány érték a Muravidéken. Feladatunk a közös gondolkodás, a bizalom és a jövő építés hangsúlyozta mindkét ünnepi szónok. Most pedig következik az ünnepi szentmise a Szent Katalin templomból, amelyet Martin Konrad Dolamics lendvai plébános celebrál. Az ünnepi szentmisét, mint ahogy hallják, a Muravidéki Magyar Rádió élő egyenesben közvetíti. Méltó ünneplést kívánok Önöknek, tisztelt hallgatóink!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő erre legyen mindnyájatokkal.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az ünnepi szent misén, amelyet Szent István első magyar király tiszteletére, az államalapítás és az új kenyér ünnepének előestéjén mutatunk be. Először is sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a Muravidéki Magyar Rádió hullámain keresztül csatlakoztak hozzánk, és élő adásban követik a mai ünnepséget. Köszöntöm városunk és más települések különböző intézményeinek és szervezeteinek képviselőit is, akik részt vesznek ezen a szent misén. Külön tisztelettel köszöntöm a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tanácsának elnökét, Orbán Dusán urat, és a plébánia nevében köszönöm a vele való jó és tiszteletteljes együttműködést. Ugyancsak mély tisztelettel köszöntöm Kelemen Gertrud asszonyt, Magyarország lendvai főkonzulját. Neki is köszönetet mondok a plébániánkkal való eredményes együttműködésért. Ma azért gyűltünk össze, hogy együtt adjunk hálát Istennek Szent István ajándékáért, aki országát keresztény alapokra helyezte. Ezeken az alapokon él, növekszik, és őrzi identitását immár több mint 1000 éve a magyar nemzet. Hálát adunk Istennek azért a nagy ajándékért is, hogy itt, Lendván, ma és az év minden napján anyanyelvünkön imádkozhatunk, hallgathatjuk Isten igéjét, és dicsőíthetjük Istent. Ezért a mai imánk fakadjon őszinte és bűnbánó szívünkből. E szent mise áldozat kezdetén bánjuk meg mindazt, amivel vétettünk Isten és egymás ellen. Különösen akkor, amikor szavainkkal, tetteinkkel, vagy magatartásunkkal az egység és a béke helyett viszályt szívünk.

Dionom, a minden hátó Istene, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedjetel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkorod szepletelet, Szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok éretem, Istenünk között. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka. Maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében. Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tarts távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tarts távol a lábad. Ez az Isten igéje.

Szent lecke Szent Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban. Ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságokban, amely szívük megátalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmánságot művelnek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őre hallgattatok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz, mint az, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házat sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizudult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja a szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házad homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, ne kizudult a háznak, az összedőlt és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek

Kedves testvéreim, összedültünk Szent István az Alamalopító Magyar Király ünnepének előestéjén, akit nemzete nem a hatalmáért, hanem szentségéért tisztelt. Uralkodóként megértette, hogy ét állam nem maradhat fenn csupán törvényekre, hat seregre vagy gazdaságra építve, hanem szüksége van értékekre, hitre, családra és az emberi méltóság tiszteletére is. Ami szilárd sziklára épül, az megmarad. Ezt mutatja nekünk Krisztus is, aki étházat Pétere a sziklára építette, hiszen ez jelenti a neve is. Ez az étház imára 2000 éve áll, nem a mi tökéletességünk miatt, hanem az Úrhoz való hűségnek köszönhetően. Hasonlóképpen Szent István is a keresztény hitre építette nemzete alapjait. A koronát és népét felajánlotta Máriának, a magyarok nagy asszonyának, és ezzel megváltotta, hogy ét nemzet akkor maradt erős, hanem veszíti el a lelkét. Ez az üzenet ma is élő. Minden családnak, minden nemzetnek és minden embernek szüksége van szilárd alapra. Ha csupán a pillanatnyi erőre vagy sikere építünk, az alapok hamar meginognak. Ha azonban Krisztusra építünk, a megpróbáltatások közepette is megmaradunk. Ehhez szeretnék plébánosként még egy személyes gondolatot hozzáfűzni. Örömmel és Isten iránti hálával tölt el, hogy ezen a két nyelvi területen szolgálhatok, ahol évszázadok óta együtt él a szlovén és a magyar nemzet. Ez ajándék és felelősség is édben. Édmástól tanuljuk meg gyökereink tiszteletét, anyanyelvünk szeretetét és értékeinhez való hűségünket. Ezért őszintén köszönetet mondok plébániánk valamennyi magyar ajkú hívőjének. Köszönöm, hogy megőrzitek keresztén hova tartozásotokat és velem, lelki pasztorotokkal együtt építettek és illetettitek az étházat. Éppen a Krisztusban vetett hit az, amely minden határnál és különbségnél erősebben összeköt bennünket. Szent István király ünnepén szívből gratulálok, és minden jót kívánok. Kísérjen benneteket bölcs és szent emberként adott példája. Isten áldja meg családjaitokat, a magyar nemzetet és minnyájunknak, akik
ezen a közös területen élünk, hogy a jövőt, a hit, a kölcsönös tisztelet és a szeretet szilárd alapjaira építsük. Amen.

0: Szent István ünnepének szép és jelentőségteljes gesztusa a kenyér megáldása. Jézus az utolsó vacsorán kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és tanítványainak adta. Ezért a kenyér a közösség, az összetartozás és az egység erős jele. A kenyér arra emlékeztet bennünket, hogy nem külön-külön önmagunknak élünk, hanem arra kaptunk meghívást, hogy megosszuk egymással mindazt, amink van, és gondoskodjunk a szegényekről, az éhezőkről és a nehéz helyzetben élőkről is. Ezért mély, karitatív és szociális üzenetet is hordoz. A kenyér ugyanakkor munkánk, földünk és hazánk gyümölcse is. Benne van az emberi kéz munkája, a föld termékenysége, valamint Isten áldása. Ezért kérem lelkipásztorunkat, hogy áldja meg ezt a kenyeret, amelyet a szentmise után egymás között megosztunk. Legyen ez összetartozásunk, közösséghez való tartozásunk és készségünk jele, hogy olyan közösségként éljünk, amelyben senki sem marad elfeledve.
1: Segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta, könyörögünk. Mindenható és jóságos Istenünk, te adsz termékenységet a földnek, és megáldod az emberi kész munkáját. Hálát adunk neked a kenyérért, a föld, a nap, az első és sok ember faradozásának gyümölcséért. Kérünk téged, áld meg ez a kenyeret, amelyet Szent István emlékére édmás között megosztunk. Áld meg földünket és hazánkat, családjainkat, munkánkat és mind azokat, akik a békéért, az igazságoságért és minden ember méltó életéért faradoznak. Szent István példáját követve segíts bennünket, hogy bölcsen őrizzünk atyáink örökségét, hűségesen maradjunk a keresztény hithez, és olyan közösséget építsünk, amelyben jut elengedő kenyér, szeretet és hely mindenki számára. Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

Urunk, Istenünk, tekints kedvesen áldozatunkra, amelyet fölségednek bemutattunk. Szent István király közben járására, védd meg minket minden ellenséges cselvetéstől, és add meg nekünk étkor jutalmul az örök életet. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk mindenható örök Isten, te Szent István, királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássunk az éjjé homályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ősvényen járva örök hazara és otthonra leljünk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül álljunk Krisztus, ami Urunk által. Ezért nemzetünk szentjeivel és az üdvözült lelkek egész seregével együtt, most és mindöröki hálaszivel zengjük, és hangul szóval énekeljük.

Szent vagy Istenünk, és méltán dicső téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiat, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz, és megszentelsz mindent, és néped ütesz magad köré szüntelen, hogy napkeletül napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te, hat Istenünk, a Szent Lélek által szentel meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiatnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vett a kenyeret, és neked hálat adva áldás mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és égyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek, adatik.

A vacsora után ugyanitt kezébe vet a kelyhet, és neked hálat adva áldás mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepelünk tehát Istenünk, hogy fiat üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második előveteléd várva, hála szívvel felajánlunk neked ez az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk ittházat áldozati adományára, ismert föl benne fiat áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkivel eltelve éd test és éd lélek legyünk Krisztusban. Ő terjen minket neked szentel örök áldozatám, hogy elnyerhessünk az örökséged választottaiddal, elsősorban Isten anyával, a boldogságos Máriával, Szent Józseffel az ő jegyessével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges virtanokkal, Szent István és minden szenttel együtt, az ő közben járásunkban bízva remélünk, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó étházadat, szolgádat, Leo pápankat és Jánes püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Telesíts kedvesen házat népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk, jóságos atyánk. Vont magadhoz irgalmasan a világon szétszorodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig Fordan Katarina és Gerencsér Zsuzsa és mind azokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa arasztod el minden jóval a világot.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kárjesen béket napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjunk az örök boldogságot és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges előtt tét. Föltámadása után Jézus itt köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ne vétkeinket nézett, hanem itt házad hitét őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes éjtségét, aki élsz és uralkodol, mind örökön örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjétek ki szívből, éd mással. Amen.

Íme az Isten báranya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az lelkem. Krisztus teste és Krisztus vére őrizzen meg engem az örök életre.

Lélek Isten egyesítő ereje segítsen a nemzetünket, hogy édmással és minden néppel békében éljünk.

Kedves hallgatóink, a 6 órai ünnepi szentmisét hallhatták a Lendvai Szent Katalin plébánia templomból, élő közvetítés volt ez, ugye? Mi pedig akkor a délutáni csapattal búcsúzunk, ugyanis nem sok van már hátra, ami a vezetett műsorunkat illeti. Ezután már csak esti mese, magyar nóták és csárdások válogatása, a terepjáró ismétlése, a tulipános láda ismétlése, és az esti műsor folyamán még jobbnál jobb muzsikák várják önöket, ha a Muravidéki Magyar Rádióval tartanak a folytatásban is. Illetve hogyha esetleg Muravidéki Magyar Rádióval tartanak a folytatásban is. Illetve, hogyha esetleg megjött a kedvük, akkor a

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Mese a Budavidéki Magyar Rádióval.
1: Bence utrosa Gabriella. Csavargó betűk. Ment, mendegélt szép lassan egy értelmes kerekszöveg, amikor is a kezdőbetű gondolt egyet, és sem ú, illetve se szó, se beszéd. Faképnél hagyta az egész sereget. Ah, de unom már ezt a társaságot, gondolta, azzal tovább lépett. Bocs, no, de ilyet, hát várjál csak! Kiabáltak utána, de ő rájuk sem hederített. Cicegett a fog a köztiszegbe, C. Egyesek már megint feltűnési lázban szenvednek, borzasztó. De mégis, ha szabad érdeklődnöm, kiket értesz egyeseken már megbocsás? Vált harciassá, D. Ennyi, ennyi, hát mi ez a nagy zaj? Csak nem történt valami baj? Aggódott most a nagy nyomtatott E. Fájó hallani ezt a csúnya veszekedést szegény fülemnek. Nem lehetne az egész dolgot egy kissé csendesebben elintézni? Ébredt fel most F délutáni szendergéséből a nagy zajra, és már érezte is, hogy nem ússza meg migrén nélkül szegény feje, akkor aztán újra oda a nyugalma. Pedig már olyan jól kezdte magát érezni az új faceruza árnyékában. Gondolom, ma délután sem csináltál egyebet, csak szúnyókáltál, és most bosszant, hogy téged is megzavartak, te fafejű. Szemtelenkedett G, mint mindig. Inkább segíts visszacsalogatni a nagy nyomtatott át, aki örökre el akar hagyni bennünket, és akkor mi lesz velünk nélküle? Hát, aki elóhajt menni, az csak menjen. Ég vele! Én a mondó vagyok. Nem kell ebből olyan nagy hűhót csapni. Betette hátra a fejét nagy hegykén. Há, mintha a világ legokosabb dolgát mondta volna. Akkor már rádöbbent ugyan, hogy jobb lett volna hallgatnia, mert I, J, K, L és M hirtelen odaszaladtak, és ha N közben nem szól, jól elnáspangolják. No, szépen néznénk ki hatan egy ellen. Nem szégyellitek magatokat, szólt rájuk N. Okosabb dolog lenne, ha a sok lárma és veszekedés helyett inkább valami megoldást keresnénk, szólalt meg most békítően a kerek U. Például hívjuk ide a többieket is, hiszen együtt könnyebb lesz eldönteni, mi tévők legyünk. Volt higgadt, mint mindig, ezúttal is B. Hamarosan már ott is volt R, S, S, T és a ki, az U, meg az U és az Ü, Ü, pedig csak nagy sokára került elő. Éppen fociztak a kis nyomtatott betűk csapatával, és végre sikerült egyenlítő gólt rúgniuk. Mérgelődtek is kellőképpen, amiért megzavarták a játékukat, de amikor tudomást szereztek róla, miről van szó, tulajdonképpen egy kisé megbékéltek. Végre mi is ideértünk, nem is tudjátok, milyen nagy a forgalom, jobban mondva kavarodás van a nyomdában. Jelentkeztek akkor az új jövevények, V, C és Z. Miért? Ott meg mi történt? Érdeklődtek most kórusban kíváncsian a betűk.

0: Gondoljátok csak el, lelépett az A betű, az A pedig a keresésére indult, és most egyikük sincs meg. Már órák óta őket keresi mindenki, a nyomdászok leálltak a munkával, és ha hamarosan nem történik valami, akkor csak a legrosszabbakra lehet számítani. Se könyv, se újság, sem más nyomtatvány nem lesz. Ekkor már mindannyian aggódva ücsörögtek a vonalas füzet párhuzamos sorain. Sóhajtoztak és gondolkodtak, de sajnos nem tudták, mit évők legyenek. Visszafojtott sírásra, nyöszörgésre lettek figyelmesek. Nem sokára könyvbe lábadt szemmel és szomorúan megjelent kullogva, lehorgasztott fejjel az A betű. Az A boldogan lépdelt utána. Mindannyian felugrottak és vidáman szaladtak pajtásuk elé. Mi történt, hol voltatok? Érdeklődtek kíváncsian és vidáman. Á, szóra sem érdemes, magyarázta meg az esetet A. Barátunk egy kicsit elkalandozott, de a felkiáltójel birodalmában annyira megfélemlítették azok a komisz faragatlan kölykök, hogy úgy döntött, septében hazaszalad, és inkább köztünk marad. Mégiscsak jobb neki itthon, a régi pajtásaival, hiszen már annyira megszoktuk egymást. Meg persze, mi nagyon hiányoltuk volna őt, ő pedig szintén nem tudna mire menni nélkülünk. Így aztán boldogan tért velem haza. Éljen, éljen! Elkesedtek most a többiek őszintén. Gyertek, szaladjunk azonnal szép sorjában a nyomdába, hiszen ott már nagyon várnak ránk. Mindannyian egyet értettek ezzel. Úgy van, gyertek, szaladjunk! Kiabáltak, felszabadultam. A vidám betűsereg most már valóban boldogan indult a nyomda felé.
1: Itt a vége, most jövőn le! Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: A hét magyar nótája.

pont ez lenni nélkül. Nincs is igaz nagy szerelem, egy kis harag nélkül. Nem baj, haragudjon majd meg végül, már csak így szokott ez lenni nélkül. Nincs is igaz nagy szerelem, egy kis harag.

a nyárba zivatarba csak hű marad hozzád. Bármit mond is ez a huncut világ, szívem egyedül csak téged imád. Télben, nyárba zivatarba csak hű marad hozzád.

gyógyítgatom a lelkemet az alföldi napsütötten. Rónán keresem a vigasztalást, mert elhagyott a szeretőm.

nagy gondját inkább az én szívemnek. Barna kislány, arra kérlek tégedet, viseld gondját inkább az én szívemnek. Aranyrojtos kent

eltelt már a legutolsó vasárnap. Hazamegyek vonaton, hazamegyek vonaton, az őrmester akkor ereszt a balon. Megírtam a mamámnak, hogy letelt már a legutolsó vasárnap. Hazamegyek vonaton, hazamegyek vonaton, az őrmester akkor ereszt a balon.

laktanyám a zubbonyomat fogassa rá. Szabadságos levelem, a pöcsétes kopernából kiveszem. Lobogtatom levelem, lobogtatom levelem, szabadságos pöcsétes levelem. Szabadságos levelem, a pöcsétes kopernából kiveszem. Lobogtatom levelem, szabadságos, ötvecsétes.

lesz.

szeretem, hogy a kezemet Ringó karcsú szép derekánon felettem. Haragszik, de nem azért, hogy kiemeltem, azért sem, hogy a kezemet Ringó karcsú szép derekánon felettem.

0: Újravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Újravidéki Magyar Rádió.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A lendvai községi tanács törvényes határidőn belül nem nevezte ki az önkormányzati választások lebonyolításához szükséges választási bizottságokat. A helyi önkormányzati választásokról szóló törvény értelmében a választások időpontjának meghirdetése után ezt a feladatot az Országos Választási Bizottság végzi el, amely a tegnap megtartott ülésén kinevezte a három bizottság tagjait. Fehér Ilona összeállítását hallják a témáról.
3: A lendvai községi tanács lekéste az önkormányzati választásokat lebonyolító választási bizottságok tagjainak kinevezését. A helyi önkormányzati választásokról szóló törvény 38. cikkelye értelmében ilyen esetben az Országos Választási Bizottság végzi el ezt a feladatot. A községi hivatal a községi tanács javaslatait továbbította az Országos Választási Bizottsághoz, amely augusztus 18-án egy kivételével megerősítette a javaslatokat. A Lendva Községi Választási Bizottság esetében az Országos Bizottság figyelembe vette a Szociáldemokrata Párt javaslatát, amit a községi tanács nem tett meg, annak ellenére, hogy a pártoknak ebben az esetben előnyük van. A Lendva Községi Választási Bizottság elnöke Cvetka Zsironik, helyettese Szarako Ciper. A bizottság tagjai Alexander Márics, Samantha Rezsonya, Stefan Gasparics, Gönc Renáta, Ivan Koncut és Kaja Törnár. A Magyar Nemzetiségi Különválasztási Bizottság elnöke Karin Szcsáp, helyettese Magyar Denisz. A Magyar Nemzetiségi Különstátusú Tanácstag megválasztását kísérő bizottság tagjai Gömbös Géza, Bacsi Kleiderman Mónika, Szőke Eugen, Bacsi Jászná, dr. Kaszás Habjanics Mihály és Kepe Zsuzsi. A Roma Közösség Különválasztási Bizottságának elnöke Szergeja Szukics, helyettese Bánotai Farkas Brigita. A roma választásokat lebonyolító bizottság tagjai Matyasec Barbara, Renáta Vida, Fehér Erika, Brigitta Skörbán, Áles Kontrec és Leonardo Horváth.
2: Álmaim a fában címmel nyitotta meg tegnap Magyar János Lendva polgármestere Pál Franc fafaragó művész önálló kiállítását a Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványa lendvai területi kirendeltsége szervezésében. A tárlaton csillagászati rendszerek és más tárgyak lépnek működésbe az alkotó képzelet erejének, gyakorlati tudásának és matematikai képességének eredményeként. Botka Ágnes interjúja következik.
4: Engem érdekelt mindig a jelen dolgok, a mozgás, nem csak, hogy mondjuk, mint a planetárium, vagy az a időgép, hogy csak ottan van, és áll, és az nem mutat semmit, nem? Hogy mozogjon, és ezt hogyan megoldani, hogy ez a dolog működjön, az mindig volt nekem a gondolatom, vagy avval foglalkoztam, hogyan azt megcsinálni, nem?
5: Igen, akkor ezek szerint szerette a matematikát, vagy a fizikát. Napig,
4: bocsánat, az iskolán a legjobb voltam, alsó iskola, meg a vár, nem? És ott sőt, Puraszombatban a 8. osztályban versenyre mentem, nem? Hát jól nem sikerült, nem tudom, de legjobb voltam a szántamban, nem?
5: Én ezt rögtön láttam, mert itt csupa geometria, ez az egész csupa számítás.
4: A szakmám is az, bocsánat, én mintázó vagyok, nem? A vasgyároknak dolgoztam, minden rajz szerint megy, nem? Ott mondjuk le van rajzva egy papíron, mind a három dimenzió, mint mondják, a homlokzat, oldalnézés, alapnézés, akkor metszetek vannak, és az egy papírra van rajzolva, és abban az embernek ki kell ízni, hogy ezt három dimenzióba kell alakítani, hogy megcsinálni, és hogy Ezt most mint a könyvet, nem csak itt a rajzok vannak, nem?
5: Igen, itt nagyon jó térérzéke kell, hogy legyen az ember.
4: Az biztos, igen, másképp nem megy. Nem.
5: Érzékelje, igen, hogy ez hogyan működik.
4: Van saját firmám, volt 33 évig iparos voltam az öcsimmel, meg az apámmal, igen. Gyertyánosban, ha még azt mondhat.
5: Na néhány szót akkor arról, hogy mi minden látható ezen a kiállításon.
4: Hát minden látható, megmondhatom, van itt egy olyan apró dolog, mint a körmem, amit csináltam, amit mondják a diatonikus harmonikával, a gombokat, meg a trompitákat, meg a valamilyen állvány volt, amikor a harmonikát áll, és akkor a kis lábok vannak. Nem nagyobb, mint a kis ujjabb, ilyen picikék, innen megnézni, meg egészen mondjuk a legnagyobb nagyságra, ez a planetárium, ami 3 méteres átméret helyességet használok körbe, hogy működhetik, hogy ne akadjon el valahol, nem? Minden látható, szóval reális, gyorsabb mozgásban, minden van reálisan, még bolygó milyen gyorsan mozog. És a nagysága is minden bolygó, a egyik a másik, ahol minden reális méretben van. Aval, hogy van egy, aki nem bírtam emesíni, hogy a belső bolygók, az a Merkur, Venera, Föld és a Mars, azok két izében van, ha megfigyelnék, ami egymás között egyformák, a külsők meg megint egymáshoz egyformán, ott szóval nagyok, mint kell lenni, de a belső, nem még egyformán, ott szóval nagyok, mint kell lenni, de a belső, nem még fölötte vannak a kicsikik, ami még

0: Még a saját csaga, a Jupiter milyen kicsi a naphoz képest, ha a Földet meg megnézzük, egy maximum majdnem, aztán akkor, mint mondjuk, mi a nap ellen akarunk küzdeni, mi sose fogjuk azt megnyerni, ez a Föld mindig jobban szerintem melegülni fog.
1: Ezt mind fában dolgozta ki?
0: Ez mind fában van, csak az a kék kerékpár, az meg az ellen poliester ölveg szálakból megérzik.
1: Pár szót mondjon nekem a hangszerekről, illetve a hegedűkről. Én ott voltam azon a koncerten, amikor a zenészeknek eltört a hegedűje, és akkor levették az ön hegedűjét, és én ott voltam akkor.
0: És hogy a jó
1: szó? Én nem vettem észre.
0: Jó, semmi volt, nem.
1: Utólag nevettünk.
0: Szóval a hegedűket úgy, hogy egy kollégának van neki hegedű, volt neki, megkértem, ha megmutatja, odaadja, annyira megnézem, de a méreteket meg a televízió, szóval a YouTube-ról vettem le, és a méreteket lemértem, és azt szerint akkor csináltam, meglátom, hogyan vannak.
1: Nagyon örül ennek a kiállításnak, nagyon sokan eljöttek, sokan örülnek önnel együtt.
0: Na hát, remélem, hogy örülnek, még remélem, hogy látják, hogy mondjuk mint mondják a tőtő, a rakéták, mindent csinálok, nem? Vannak sokan, akik csak egy valamit, de én, mint mondják, a repertoár széles.
2: A Landvai Röplabda Klub szervezésében a héten zajlik a már hagyományossá vált röplabdatábor, amelynek az egyes számú landvai kétnyelvű általános iskola tornaterme biztosít otthont. A táborban elsősorban a játékra és szórakozásra helyeződik a hangsúly, amely által a gyerekek jobban megismerkedhetnek a röplabdával. A résztvevőket Horváth Dávid is meglátogatta.
3: Repkedő röplabdák fogadtak minket a Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola tornatermébe belépve. Hétfőtől péntekig a helyi röplabdaklub női felnőtt csapatának tagjai és a csapat edzőinek felügyelete alatt összesen több mint 30 gyermek ismerkedik a röplabdával, illetve mélyítél tudását vidám, játékos hangulatban. A részletekről Bogár Tadea táborvezető árult el többet.
4: Mivel ez a tábor már lényegében hagyomány, szóval minden augusztusban meg van tervezve, és próbálunk mindig valami új ötleteket találni, új módon a gyerekeknek átadni ezt a röplabdai tudást. És úgy mondom, hogy az idén 35 lányfiú jelentkezett, és jelenleg ez a legnagyobb szám, ami volt idáig, és nagyon élvezik. Szóval minden nap egy kicsit más, minden nap kicsit hozzáadunk, elveszünk, meglássuk, milyen kedben vannak a gyerekek. Ha nagyon szeretnének játszani, akkor alkalmazkodunk. Persze, itt vannak a reggeli órák, amikor van komoly munka, hogy tényleg valamit megtanuljanak, vigyenek el valamit. Még hozzá is kell adnom, hogy a táborban nem csak azok jelentkeznek, akik rendszeresen már legalább egy éve vagy több éve edzenek, hanem minden éven találunk valakit, aki teljesen új. Lehet, hogy más sportból vannak, lehet, hogy abszolút nem találkoztak még valamiféle sporttal, és meglepően ügyesek, és elvisznek valamit a táborból, és megtetszik neki, és lehet, hogy következő iskolai évre be is iratkoznak a röplabdai csapatba.
3: A gyerekek a reggeli csapatépítő játékok után két csoportban edzenek. A röplabda mellett viszont a hét folyamán jut idő a játékra, fürdésre és fagyizásra is. Ott jártunkkor az idősebbek Andrej Grut vezetőedző intelmei mellett gyarapították tudásukat, míg a kisebbek játék közben gyakorolták az addig tanultakat. Közülük Hanna osztotta meg velünk benyomásait a táborról.
5: Az én nevem Horváth Hanna Júlia, és 9 éves vagyok.
3: És miért döntöttél úgy, hogy eljössz ebbe a táborba?
5: Anyukám szeret röplabdázni, és úgy gondoltam, hogy én is kipróbálom.
3: És mi mindent csináltatok eddig ezen a héten a táborban?
5: Elmentünk fagyizni, játszottunk, ott bolykáztunk.
3: És megy neked a röplabda?
5: Nem annyira nagyon.
3: Itt viszont tudsz tanulni.
5: Igen.

0: Megtanultam, hogyan kell ütni a labdát, meg hogy kell elkapni.
1: És elmondod, hogy hogy kell?
0: Hogyha el akarod kapni, szét kell tenni az ujjakat, és háromszöget kell alkotnod. Aztán úgy elkapod a labdát, eldobni meg ugyanúgy, csak akkor így.
1: És milyen a társaság itt ebben a táborban? Hogy értitek meg egymást?
0: Én nem annyira, mert én vagyok az egyetlen, aki tud magyar a gyerekek közül.
1: És el fogsz még jönni jövőre is ebbe a táborba?
0: Igen.
2: A klubban tehát azt remélik, hogy a hét folyamán sikerül a gyerekekkel még jobban megszerettetni a röplabdát.
3: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona, Botka Ágnes és Horváth Dávid összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
4: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

színpad, a zaj pihenni ment. A négy fal között élünk, nekünk büntetés a csend.

évek óta nyitott szemmel éri őt a reggel. A keze, lába, mintha csak ólomból volna, csak a kényszerűség súgja azt, hogy kelj fel. Lassan öltözik, közben lefőn a kávé, a tükörben is csak egy álmos arcot lát. A haja is hull ajkáról lassan, kifogy a nóta, a csibészes fügy halk remegésre vált. És aztán lassan elindul a busz, az a hat engeres régi Ikarus, az a 66-os szürke szén csoda, a hétköznapok öre

egy foltos sárgult keblet, egy régi tollas bárba. Ó, hogy hányszor gondolt rájuk részeggel. Kettőkor kapkodva csukja be maga után az ajtót, a terv teljesítve újra. S ha felbőg a motor, ő gyorsan elnyomja a csikket, s utolsónak száll fel a tömött buszra. És aztán hazaindul lassan az a busz, az a cilinderes régi Ikarusz, az a csörgő-zörgő őség csoda.

Hazaérve az üres lakás súlyos csendje helyett inkább a sarki presszó zaját választja. Némán bólogatva a sok-sok világ megváltáshoz, kabátjában a falat támasztva. Pár decivel később már a szokott ágyban fekszik, s bóbiskolva kuncog a híreken. S az álom, mint puha paplan, beteríti, s hálót fon köré a végtelen. És álmában is elindul az a busz, de ez egy vadonatúj, csillogó Ikarusz. És munka után csak őt viszi haza, csak neki dübörög a hat henger zaja.

66-os régi Ikarus, s mélyen válja a betont a nyoma, mint egy kopott hegyű olcsó ceruza.

Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek renegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság.

0: Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el az úton. Egy szállod.
1: MMR. Tulipános láda. A Muravidéki Magyar Rádió helytörténeti, honismereti és néprajzi műsora.

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepjéné Bihar Mária vagyok, Önök pedig a Tulipános Láda augusztusi adását hallják. 1526. augusztus 29-e a magyar nemzet egyik legfeketébb gyásznapja. 500 éve zajlott az a csata, amely alig másfél óra alatt évszázadokra előre meghatározta Magyarország sorsát. Így mai adásunkban rövid történeti összefoglaló után azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogyan hatott Mohács a különböző korszakok közgondolkodására, képzőművészetére, irodalmára. Először következzen Sós Péter, szlovéniai magyar történész, rövid összefoglalója a mohácsi csatáról és annak előzményeiről.
1: Szulejmán szultán 1521-ben kihasználta az alkalmat és elfoglalta Nándorfehérvárt, amivel igazából egyenes útja vezetett az ország belseje felé, tehát Magyarország belseje felé, és akkoriban, 1526-ban az alig 20 éves II. Lajos királynak lett az a feladata, hogy összegyűjtse seregeit egy esetleges oszmán támadással szemben. Ez nagyon nehéz volt, hiszen a magyar hadvezetés nem volt egységes abban, hogy most időt kellene nyerni, vagy nyílt csatát kellene vállalni, és végül is a nyílt csatára esett a választás, Magyarország nagy pechére. Ez a csata 1526. augusztus 29-én zajlott a mohácsi síkon. Egy hatalmas török sereg érkezett, nagyjából 100 000 ember, janicsárok, spáhik, korszerű ágyukkal. A magyar sereg az jóval kisebb volt, talán egy 40 000 főre, ha lehet becsülni, nem is volt olyan jól felszerelt. Nem mindenki ért oda időben a harctérre magyar oldalon, szóval ez is hátráltatta a magyarok esélyeit, és lényegében 2 óra alatt lezajlott ez a csata. Egy nagyon véres csata volt, és Magyarország lényegében megsemmisült. Második Lajos király is meghalt, holttestét a Cselepatakban találták meg, de ami talán még rosszabb, hogy tehát több állami vezető, főurak, főpapok is életüket vesztették a csatamezőn. Tehát a vereségnek több oka volt, egyrészt a katonai különbségek, aztán az, hogy nem volt egység az országban, nem értek oda időben a magyar seregek, és igazából ezzel Mohács lett a nem csak a magyarok nagy hadtörténeti kudarca, hanem a középkori Magyarország vége is. A következmények tehát nagyon súlyosak voltak, ugye az országnak nem maradt erős vezetése, 2 tábor alakult ki, az egyik a Habsburgokat támogatta, Habsburg Ferdinándot, a másik tábor az erdélyi fejedelmet, Szapolyai Jánost, így egy időben 2 királya is volt Magyarországnak, ez a 2 személy, mindkettő megkoronáztatta magát. A következő probléma pedig az volt, hogy 15 évvel később, tehát 1541-ben Buda is elesett, és ezzel lényegében Magyarország 3 részre szakadt. Az északi, illetve a nyugati területét királyi Magyarországnak nevezzük, és az a Habsburg család fennhatósága alá került. A keleti rész Erdély, amelyet az erdélyi fejedelem irányított, a középső, illetve a déli részek pedig az oszmán szultánhoz kerültek, ezt nevezzük a hódoltságnak. És ezek után, mintegy 150 évig szétesett Magyarország, lényegében a Habsburg-oszmán küzdelem szintere lett.

0: Kedves hallgatóink, még azt is el kell mondanom önöknek, hogy mai adásunk zenei aláfestése is különleges lesz. A Sovinius Vapé zenekar Mohács 500. évfordulójára született zenei feldolgozásait hallják. A Sovinius Vapé egy hajdúsági régi zene együttes, amelynek székhelye Debrecenhez és környékéhez köthető. A zenekar vezető a debreceni Béke Csaba landművész és históriás énekes. Bár a hivatalos bemutatkozásuk szerint jelképesen a középkor sarából keltek életre, a csapat valójában a 2020-as évek elején alakult, és vált a hazai történelmi fesztiválok, várjátékok visszatérő szereplőjévé. De térjünk vissza a történelmi tényekhez mi is. Hogyan született meg Mohács utóélete? Kik voltak a krónikásai? Aki segít ezen kérdések megválaszolásában, az ezúttal is dr. Bilkei Irén történész, a Zala megyei levéltár címzetes igazgatója.
1: Meglehetősen sok forrás maradt fenn, de köztük a legfontosabb Bródorics István, szemrémi püspök királyi kancellárnak az összefoglalója, nem ilyen különleges történeti műfaj, egy rövidke könyv. Ő részt vett a csatában személyesen, tehát a szemtanú hitelességével írja le, hogy mi történt. Ezt a következő évben ki is adták, ezt az emlékiratot, ahonnan nagyon pontos leírást kaptunk a helyszíntől elkezdve. De az érdekesség például az volt, hogy ő nem nevezte meg azt a falut, ahol a csata lezajlott, tehát ezért is nem volt pontos. Másrészt meg gondoljunk bele abba, hogy azért az 500 évvel ezelőtt is nem volt pontos. Másrészt meg gondoljunk bele abba, hogy azért az 500 évvel ezelőtti földrajzi viszonyok mások voltak.

később a levelek Európa minden részére. Aki már hallott valakitől valamit, tehát, de még mindig nem tudják szeptember elején, hogy a király valóban elesett, és nem tudják pontosan, hogy mi történt. Viszont megpróbálták összeszedni azokat a magyar arisztokratákat, főpapokat, akikről biztosan lehetett tudni, hogy elestek a csatában. És a Broderich ugyancsak megnevezi őket, de ezekben a levelekben is megvan ez a különböző követségekhez, a szentszékhez küldött levelek, sőt, maga Szulejmán szultán is írt iratott egy levelet a velencei dózsénak, ahonnan ezeket pontosan tudjuk.

0: A Mohács utáni történeti mondáink egyik főszereplője, Kanizsai Dorottya asszony is, sok-sok szállal kötődött Zala vármegyéhez.
1: A korabeli Zalában gyakorlatilag két család osztozott Zalán, a kanizsaiak meg az alsólendvai bánfiak, őrájuk majd visszatérünk. A kanizsai család részvételéről sem tudunk semmit. Na most ez, ennek egy nagyon egyszerű oka van, ebben a korszakban, 1526-ban a kanizsai családnak nem volt felnőtt férfi tagja, mert az utolsó kanizsai László gyerek volt még, 8-10 éves gyerek, és két hölgy volt, Dorottya és Orsolya. Ők meg hát nem vonultak csatába. Tehát úgymond, róluk nem lehet rajtuk számon kérni, hogy mert nem voltak ott, mert nem lehettek. És nem véletlenül említem mégis a kanizsai családot, hogy a csata, illetőleg az utána történt eseményekben nekik nagyon nagy szerepük van. Az egyik hölgy, Kanizsai Dorottya, nagyasszony, aki valamikor a 15. század végén született, ugye nagyon gazdag család volt a kanizsaiak, Dorottyát pedig férjhez adták a nádorhoz. Majd amikor megezvegyült, az következő illetékes nádorhoz adták feleségül, tehát két nádor felesége volt a hölgy. Siklóson volt a központi rezidenciájuk, de az ő második férje Perényi volt, és a mostoha fia volt az a Perényi Ferenc váradi püspök, aki ugye megjósolta a 20 000 keresztényvértanút, és a legenda szerint Dorottya asszony a siklósi várából, ugye gondoljunk egy pillanatra, hogy nincs messze Mohácstól. Tehát a siklósi várából elindult egyrészt megkeresni a mostoha fia holttestét, másrészt egy későbbi történetíró véleménye szerint a kegyes nagyasszonyként, tehát saját költségén felfogadott a környékbeli falvakból 400 parasztot, hogy eltemessék a csata halottait. Most ez így valószínűleg, ez így egy nagyon szép kerek történet, a kegyes nagyasszony története, de valami bizonyára lehetett benne.

Nem, mert a normális emberi kegyeleti érzések mellett őt ilyen teljesen gyakorlati szempontok is vezényelték. Szeptember elején még meleg volt, tehát egy csatatér után, ugye ott a járványos betegségek fenyegetése elől, tehát hol biztos, hogy valamilyen volt ebben a van igazság lehet ebben a temetés történetben, még akkor is, ha nem igazán így történt. Most így ugye, hogy a kanizsai családhoz mégis, tehát így kapcsolódik Mohácshoz. Nagyon szép a történet, és később Dorottya asszony, a nagyasszonyként emlegették.

Hát nagyon sok olyan motivum van a későbbi magyar irodalomban és történelemben, ami ő rá utal. Most, ha már így szóba hoztam a későbbi magyar művészeteket, irodalmat, történelmet, ugye a 500 év magyar irodalmában nagyon sok olyan momentum van, ami a Mohácsi csatára utal. A 19. század végének a romantikus festészete, a 19. század végének, 20. század elejének a romantikus versei, az irodalmi művei, de hát mind a nemzeti tragédiaként. Azt hiszem, hogy mindenki még iskolában is tanulta ezt a hősvértől pirosult gyásztér sóhajtva köszöntlek, nemzeti nagylétünk, nagy temetője Mohács. Ady Endrés egy költészetében motivumként használja a 20. század elejének a magyar viszonyaira, hogy nekünk Mohács kell. Tehát az egy olyan tragédia, ami kimozdít bennünket. És ugye ebbe a képbe talán az egyedüli pozitívum a Dorottya nagyasszony.

0: Magyarországnak.
1: A Mohácsi csatának emlékhelyet is állítottak a csata 450. évfordulójára. Vajon mit érdemes tudnunk erről a megrázó helyszínről?
2: És hát, hogyha Sátorhelyről beszélünk, ugye ez a másik falu, Mohács mellett, ez is néhány kilométerre, ott van egy nemzeti emlékhely. Most hosszú ideig úgy hitték, hogy Sátorhely volt a csata színhelye, de ugye az újabb kutatásokból erről beszéltem, ez Majsnál volt. Sátorhelyen pedig itt került elő ez a bizonyos öt tömegsír, amiben az 1500 kivégzett fogoly holtteste került. Ott a 450. évfordulóra, tehát a csata 450. évfordulójára alakítottak egy nagy emlékparkot. Ez a Nemzeti Emlékhely címet viseli. Kint van két falu között, tehát úgyhogy de útvezet oda, tehát hogy megnézhető. Én többször jártam ott, többször végig is fotóztam az egészet. Valami egészen különleges. A 450. évfordulón adták át, nagyon sok kritika érte, nagyon sok elismerő szó érte, ahogyan szokott ilyenkor lenni. Egy nagy kör alakú terület, amit több ezer tiszafa vesz körül. Ez önmagában ad neki egy ilyen hangulatot. A kapu egy szobrászművész alkotása, ami 15 ezer bronzszögből áll, utalván a 15 ezer elesett keresztény katonára. Félelmetes egyébként az egész. És akkor a fogadóépülettől úgy sugárutak vezetnek a tömegsírokhoz, amiket ugye antropológiai vizsgálat után ugye visszatemettek. Most néhány évvel ezelőtt egy modern műszerekkel végzett antropológiai vizsgálatnak vetették őket alá. A Szegedi Egyetem megfelelő laboratóriumai végezték, amiben nagyon sok mindent meg lehetett tudni. Ott igazolta az antropológiai vizsgálat, tehát mindazt, amit tudunk a csatáról. Az öt tömeg sír az hát méltó kegyeleti helyként volt eddig is kialakítva. Közben a csatatér emlékműve úgy épült fel, tehát ahogy a fogadóépülettől a sugárutakon elindult az ember a tömeg sírok felé, közben a csata szereplőinek, főszereplőinek a fából készült szobrait láttuk, de 1976-ban ugye az évfordulóra, amikor elkészült, neves magyar művészeket kértek fel, hogy Lajos király, Kanizsai Dorottya, Tomori Pál, még Szulajmánnak is kapott egy szobrot, és az öt szobron kívül pedig rengeteg kopjafa. Hát az ősi magyar temetkezési rítusokhoz tartozó kopjafa állít emléket a csata résztvevőinek. Jelen pillanatban ez így már nem látható, csak fotókon, mert tavaly ősszel bezárt az emlékpark, és egy óriási nagy restaurálásba kezdtek, elvitték a fa szobrokat restaurálni, mert azért 50 év nagyon sokat számít, és az idei 500 éves évfordulóra fogják megnyitni újra ezt az emlékhelyet. Egy emlékkápolna épül, ahol egy mise keretében, ökumenikus istentisztelet keretében temetik újra a csontokat. Ez az, amit jelen pillanatban lehet tudni, méltó megemlékezésül. Azzal szoktam befejezni a Mohácsról szóló előadásomat, hogy az ott elesette emlékére, annak a 15 ezer kereszténynek az emlékére készülnek ezek a konferenciák, a könyvek, az ünnepségek, tehát méltó megemlékezést sikerült talán az 500. évfordulóra létrehoznunk.

Kedves hallgatóink, Mohács utóélete ma is aktuális és nem ért véget. Mohács nem minden előzmény nélkül vált nemzeti tragédiává. Előtte már évtizedeken át meredeken lefelé ívelt a magyarság sorsa, nem volt összefogás, nem volt terv a túléléshez. És ma is ez Mohács legfőbb üzenete. Egy nemzet meggyengülése, erkölcsi hanyatlása nem egyik pillanatról a másikra megy végbe. Mohács igazi tanúsága a magyarság számára az, hogy az anyanyelv és a kultúra elengedése nem egy csapásra történik, hanem a mindennapi apró kompromisszumaink során. Ne feledkezzünk meg erről a mindennapi harcaink során. Kedves hallgatóink, köszönöm szépen Sós Péternek és dr. Bilká Irén történészetnek a közreműködést, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. Magam és szerzőtársam dr. Lendvei Kepe Zoltán és technikus munkatársam Lebár Teodor nevében is további kellemes, léleküdítő nyári napokat kívánok. Isten és az ember minket soha el ne hagyjon. A tulipános ládát és benne Kepéné Bihar Máriát hallom.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A 21. magyar rádióban.

magadon, csak mosolyt keresnek arcodon, minden szót értesz hangtalan.

Gitár, taps és dallamok, megszólal egy akkord lábom tempóban, elkap a zene, aki számít velem van. Liba a bőrön, már forróságot érzek, átjárja a testem, mert szabadon élek. Szállnak a hangok messze a térben, felcsillanó tekintetek ölelnek az éjben.

fészakatól nőket vadít. Szellemi zene, akár egy vallás. A bajban vagyok, vigasztalás. Elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet. A zene varázsa gyógyítja lelkemet. Átjárja a testem kavar.

A herfény zakatol, nőket vali, szerelemi zene, akár egy vallás, a bajban vagyok, vigasztalás, elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet, a zene varázsa, nyugtatja.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

a dal Ellute története. Egy emberé, aki arra született, hogy vadásszanak rá, mint egy állatra, mert szegény volt. De nem törődött bele sorsába, és mára visszakapta becsületét.

0: Ilyen.
1: Az éjszakok rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.